0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen etvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek.
2: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót.

zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

0: Kattints a Forrás Rádióra az interneten is. www.forrásradio.hu.
1: Súlytalan július este, dallamok húznak a csendbe.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Gold.

este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

fele ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Több meleg rekord is megdőlt szerdán. A Duna alacsony vízállása miatt 11 szállodahajó várakozik a folyó magyarországi szakaszán. Ideiglenes forgalmi rend változás várható Esztergomban. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Esztergomban a Kis-Duna sétány 12-es szám alatti Eitzinger-ház felújításához kapcsolódó betonozási munkák miatt augusztus 7-én, vagyis holnap reggel 7 órától délután 2 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kis-Duna sétányt a Lőrinc utca és Kis-Duna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A gyalogos közlekedés a Kis-Duna sétány platánsor felüli oldalán biztosított lesz, a lakosság türelmét és megértését kérik. Több meleg rekord is megdőlt szerdán, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Megdőlt a valaha mért legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja. A budapesti János hegyen reggelre csak 28 fokig hűlt le a levegő. Ez az adat új fővárosi, egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordot is jelent. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt, a fővárosi napi legmagasabb maximumot, 41,1 fokot pedig új Pestem. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI érdeklődésére. Tájékoztatásuk szerint a Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. A teherhajók közül ezért néhány egészen extrém rakomány könnyítéssel a hordképesség 10-20%-ával tud csak közlekedni, tették hozzá. A minisztérium korábbi tájékoztatása szerint múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. 78 éves korában elhunyt Melis Zoltán, olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban közel 20 éven keresztül volt szövetségi kapitány. A Magyar Evezős Szövetség a közösségi oldalán tette közzé szerdán délután a halálhírt, a magyar evező sport egyik legnagyobb alakjának nevezve az elhunytat.
0: Időjárás.
1: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. Délelőtt 23-28, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Mi van, még az utak teljesen tiszták voltak, tök jól ide jutottam, mondhatni ilyen heti rekordot teljesítettem sebességből, úgyhogy azzal szerintem nincsen gond.
2: Ezt üzenjük akkor a rendőrségnek, érdemes visszanézni a telepített trafipaxok felvételeit.
1: Hát majdnem nem mertem egyébként kikanyarodni, mert ott volt egy rendőr, és így gondolkoztam, hogy miért van ott. Gyanús, nem szokott ott lenni.
2: Hát téged várt.
1: Lehet, de ilyenkor az a durva, hogy mindenki reflexből belassít, akkor is, hogyha full szabályosan mész. Én is úgy mentem ott és ott.
2: Ez fontos.
1: És azért egy fékezést ott megenged az ember magának.
2: Igen, kicsit ilyenkor ilyen ösztönös, bár én azért ilyenkor ránézek alapvetően így a sebességjelzőre, hogy na akkor mégis hogy haladok, beleférek-e, minden oké, és ha igen, miért? Természetesen mindig igen.
1: Az a baj, 150-nél lakott területen erre nincs idő. Tudod, minden méter számít.
2: Az biztos. Annyi gomb van itt ezen a keverőpulton, gyerekek. Annyi, hát na, nem tudok én ennyi mindenre figyelni.
3: De minden egyszerre. Nap ezt nyomkodod, hát nem hiszem.
2: Nem, az beszokott lenni nyomva lenni. Na, szóval ott már úgy azt nem kell külön megnyomnom.
1: Erre szálljunk még 1-2-3 percet, mert tök izgul. Én úgy jó hallgatni titeket, ahogy így beszélgettek erről.
3: Andi, gombnyomásra.
1: Jól telik a nap?
3: Jól, miért?
1: Csak kíváncsi vagyok, hogy bírod ezt, hogy ilyen nagy meleg van.
3: Ja, hát azt
1: be kell sétálni
3: nehezen.
1: A munkahelyre, sétáltál, nem?
3: Nem sétáltam, kocsival jöttem, mert most felvigyázó vagyok ismét a Siriusra, és most ligetről jöttem, Szárligetről, úgyhogy most kocsival jöttem.
1: Sirius egy halványcserediák.
3: Kutya, akivel már te is találkoztál.
2: És ki van pattintva.
1: És tőle is lehet rendelni, hogyha azon a bizonyos oldalon rendeled az ebédet. Igen. Jó, hát de várjátok, mire ideérsz a kocsiddal, addigra pont a klíma úgy beindul, hogy talán már fúj valamennyi hideget, nem?
3: Mármint az autó. Hát aha. Figyelj, én nem szoktam bekapcsolni így reggel, mert nagyon jó idő volt aha. Most. Például kint sokkal jobb idő volt, mint benne a lakásban, de én azt leszoktam húzni az ablakot, WC. És akkor ja. Aha, ja, azt is. Az ablakot, és akkor úgy hagyom, hogy ott egy kicsit átszellőzön az autó.
1: Amúgy reggel én sem nyomom a klímát, valamiért reggel nem kívánom nem, hát kocsival ide.
3: De nincs is olyan meleg most így reggel, mármint amikor mi kelünk, hát mert azért egy óra múlva szerintem már ezt nem biztos, hogy így merném állítani, de
2: 25
3: de
2: most még fokot jó. Mutatott nekem a kocsi, és tényleg kellemes volt.
1: Én figyelem egyébként, minden nap nő a hűtési távolságom. Tegnap szerintem mi az első, ahol mindig azt hiszem, hogy trafipax van, mert egy fehér autót parkol. Ne parkolj ott! Mi az első?
2: Hát én nem tudom.
1: Tatabányi után mi jön az egyesen?
2: Hát Szárliget.
1: Akkor Szárligetre hűltem le tegnap.
3: Ja, ott parkol egy autó, igen.
1: De miért parkolott rá? Ráadásul egy fehér autó, annyira szemét. Álljon máshol, oldalt, fejen, vagy írja ki, hogy nem vagyok rendőr.
2: Lehet, hogy a rendőrség tette oda, de nem tettek bele trafipaxot, csak ilyen ijesztő szándékkal.
1: De
3: egyébként ott szokott állni a rendőrség, tehát, tényleg. Hogy igen, ott azért figyeljél, mert most például én nem is tudom, valamelyik nap, két nappal ezelőtt belefutottam, és ott álltak.
2: Ez a beeltető időszak, tudod, oda tesznek egy autót.
3: Azt hiszed, hogy nem?
2: Igen, mindenki hozzászokik, hogy hát az csak az, aztán egyszer csak fölváltja, hogy jön, de már van trafi.
1: Figyelj, Budapesten hazafelé menet van egy ilyen doboz lerakva, egy védenek hívják, aztán mindegy, le van rakva egy ilyen doboz, és nincsen benne kamera. Minden nap megnézem, de ha egyszer belekerül, azt én onnan fogom megtudni, hogy egyszer megbüntettek. És nem azért, mert száguldok, ott 50-nel lehet menni, csak előtte meg 70-nel, és én mindig azon maradok.
2: Mint úgy általában szerintem ilyenkor az autósok többsége.
1: Na mindegy, nem véletlen van az ott. Igen. Hogyan viseljük el a hőséget? Ez lesz most a témánk, és a japánokhoz fordulunk segítségért, mert van egy találmányuk, amit egyébként szerintem a leleményes magyarok már feltaláltak. Az a nagy ötlet, hogy beülnek egy hűtőbe. Feltalálták az emberi hűtőt, én láttam már embereket a Spárban a Mirelit termékek közé becsücsülni. Szóval szerintem nekünk magyaroknak ez nem annyira újdonság, de itt most hivatalosan is itt van az emberhűtő.
2: Gyakorlatilag ez... egy kabin, amiben beülnek, aha. És akkor megvárják, amíg az lehűti a testüket.
1: Igen, a találmány az tényleg így néz ki, mert hogy hát most nekünk is aktuális, ugye itt van a hetünk, hanem a nyarunk legmelegebb napja egyelőre, ezzel a maga 39 fokos csúcsával, de Japánban simán előfordul még ennél magasabb hőmérséklet is, a páratartalom is nagyobb, és volt például júliusban olyan nap, amikor 48 ember szállított a kórházba a hőgutával, és erre akartak kitalálni valami gyors megoldást, és ez a hűtő, ez tényleg úgy néz ki, hogy van benne egy pad, leülsz, mint a potyantósban, csak itt ez egy hűtő, és nagyjából ilyen 15 fok van amúgy odabent, és 5 fokos hideg levegőt fúj a nyakadra, a lábadra.
3: Jézusom!
1: És pikpak néhány perc alatt, nagyjából 10 perc alatt segít eljutni arra a hőmérsékletre, ami már egészséges lehet számodra. Úgy hívják, hogy Dohiemon Box.
2: Igen, és az alatt meg jól meg is fázol szerintem. Hát, tehát amikor kint van ilyen 40 fok, beülsz, és akkor 5 fokos levegőt fújnak rád, instant megfázás.
3: Hát meg eleve, de a 15 is, az is kevés.
2: Nagyon
3: tehát,
2: durva.
3: Hogy meg eleve, ha belegondolsz, akkor most csak akkor induljunk ki abból, hogy ez a Lidli, meg a, már ott szokott ilyen nagyon hideg lenni, én ezt tapasztalom legalábbis. Tehát, hogy bemész a 42 fokból oda, ott az ugye egy megcsap, aztán utána meg kijössz onnan, és utána meg megint visszacsap. Ugyanaz van. Visszacsap, ez az.
1: Na, ezt akartam én kérdezni egyébként, hogy oké, vegyük azt, hogy ez működik, és egyébként szerintem nem fázol meg, tehát gondolom, hogy a japánok ezt végig gondolták, hogy a szaunánál is ott van az, hogy beülsz benn, vagy a melegben, utána beugrasz a hidegbe, és azért működik, és azért nem ugyanaz, mint amit mondanak, hogy akkor most ne ugorj be felhevült testtel a Balatonba, mert ez kívülről melegít át, tehát belül, ami veszélyes lenne, az nem sült meg benned, mint ahogyan a napon. Tehát, hogy itt kívülről jön hirtelen a hideg, szerintem nem fázol meg ettől, vagy ők ezt végig gondolták.
2: Hát én nem tudom, figyelj, de akkor is kockázatosnak érzem. Én ezt, amikor nyáron voltunk egyszer Dubajban, akkor tapasztaltam, hogy kint volt az a 40 akárhány fok, amit ráadásul 50-nek érzel inkább, mert ugye brutális a pára, és mindenhol 20-21 fokon nyomatják a klímát. Ők biztos hozzá vannak szokva, de turistaként azért ez nagyon durva volt.
1: Uh-huh. Hogy lesz majd egy kis doboz, amibe beülsz, te eltöltöd az időt, magyaroknál el ne képzeljük, hogy mi történik majd egy csukott dobozban, ingyen.
2: Mert mire
3: hát
2: gondolsz?
3: Meg eleve az, hogy azért ott a sorban, hát most ha gondolj bele, azért olyan sokat nem fognak ebből beszerezni, tehát hogy most akkor itt egymást lökdössük ott előtt.
2: Ja, beférünk abba hárman.
3: Ja. Hát
2: itt Magyarországon simán, tehát amikor az akció miatt már reggel 6-kor valaki ott áll a boltnál, mondjuk csütörtökön, tudod, és akkor tényleg egymást lökdössük félre. Hát lehet, hogy itt akkor tényleg verekedés lenne.
1: Emlékezz, hogy mi történt a keszthelyi strandon, amikor a 400 forintos WC-t nem akarták kifizetni, tehát lesznek itt is E-coli problémák. Bár lehet, hogy a hideg az visszafogja a baktériumok terjedését, de lesznek ebből is gondjaink. Azt gondolom, mondjuk 20 percet eltöltesz itt. Utána az mennyi idődre hat ki? Mert értem én, hogy ott pikpak megoldottál valamit, nem kaptál hőgutát, de utána nem kezdődik minden előről gyakorlatilag néhány percen belül? Tehát, hogy nem érzem én ezt annyira megoldásnak.
3: De hát pontosan, de ezért mondtam ezt az üzletláncos dolgot, hogy akkor bemegyünk, megcsap, kijövünk, megint visszacsap. Tehát, hogy igazából semmivel se jobb. Ott bent az üzletben lehűlsz egy idő után, meg izzadsz, mert ugye ez a hőmérséklet különbség miatt van, és akkor utána meg kijössz, és ugyanúgy érzed ezt az iszonyatos meleget, és én azt érzem olyankor, hogy semmi értelme nem volt ennek, hogy lehűt a testem.
1: Tudod, mi a te helyed? A metróban volt olyan, hogy ott van egy ilyen hűtő szekrény szoba gyakorlatilag, azt hiszem Török Bálinton van pontosan, na mindegy. Ott van egy ilyen, hogy ott tartják benne a mirelit húsokat, és kint mielőtt bemész oda, fölvehetsz egy ilyen metrós kabátot, és azzal mehetsz be, és azzal válogathatsz a mirelitek közül. Hogy neked ilyen kéne.
2: Az vetődött föl bennünk pont a Evit, ugye a Lidli kapcsán, hogy vajon nem érné meg nekik jobban ilyen zárt hűtőket csinálni? Hát ott mennyi energia elmegy, nem? Tehát, hogy így sima energia pazarlás, hogy
3: igen.
2: Sokkal jobban megérné szerintem, hogyha zárt hűtőket csinálnának, és nem fagynánk szét.
1: Amúgy a vásárlás szempontjából nem tudom eldönteni, hogy mi a jobb, mert ugye, hogyha nagyon hideg van, akkor nyilván nem töltesz ott sok időt, lehet, hogy bedobálod a termékeket a kosárba, és nem időzöl az ercetliknél. Vagy jobb lenne, hogyha többet időznél, és mert biztos, hogy emögött is van valami ilyen logika, tudod, mint hogy a csempék sűrűn vannak, hogy ne menjél gyorsan, mert túl zajos és túl gyakran kopog, és akkor lassabban mész, és többet veszel.
3: Hát nem tudom, mert hogyha tényleg azt akarják elérni, hogy többet vásároljunk, akkor igen, akkor az zárt hűtő rész lenne a legeslegjobb.
1: De nem az a jó, hogy megfajtsz, ezért nem nézed az árat, és csak bedobod a cuccokat?
3: Nem, én azt szoktam csinálni, hogy ilyenkor nem nézelődök, hanem csak azt veszem, amit tényleg kell.
2: Igen,
3: ha viszont úgy kellemes, igen. Ha ja, viszont értem. Kellemes a hőmérséklet, akkor az ember hajlamos ezért ott elidőzni, meg nézelődni.
1: No, kigyűjtöttem ötleteket még, amikre a japánok talán nem gondoltak. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor az űrkutatásban az amerikaiak több millió dollárt vagy milliárdot elköltöttek arra, hogy feltaláljanak egy tollat, ami antigravitációs, és lehet vele írni az űrben, az oroszok pedig felvittek egy ceruzát. Tehát, hogy, hogy itt vannak olyan találmányok, amik nem 3 millió forintba kerülnek, de viszi a népi ajak, és meg kéne nézni ebből néhányat, hogy szerintetek melyik működik, hogy azért mi is adjunk tanácsokat azon felül, hogy üljön be az ember a hűtőbe.
2: Jó, nézzük.
1: Láb hideg vízbe, és vizes benedvesített póló magadon, vagy a ventilátoron. Ilyet láttam, ilyet főleg nagymamáknál láttam, hogy a ventilátorra vizes pólót rakni.
3: Igen, csak ott ugye a párátlanítással is foglalkozni kell, mert azért ott az...
2: Az erős, igen.
3: Azt el szokták
2: felejteni. De az a
3: az jó. Igen.
1: Az működik?
3: Szerintem igen.
1: És te látod magadat, hogy oda kirakod a kis hányos lavort a nappaliba a tévé elé, beleáztatod a lábadat, és ott üdögesz?
2: Igen, és a közben iszolok, akkor kell még egy lavor, hogyha szükség van a tényleg hányos lavorra, kell egy hányos lavor 2.0.
1: De akkor én ezt megcsavarom, akkor rakjunk már bele jeget is. Tehát akkor már legyen olyan a lavor, hogy van benne jég.
2: Hát az már erős. Én nekem elég a hideg víz.
1: Jó, de akkor ez működik.
2: Szerintem igen.
3: Igen, biztos működik.
1: Mit szóltok az egyiptomi módszerhez? Piramis alatt aludni, nem?
3: Szarkofágban. Be a szarkofágban.
1: Nem, ez úgy van, hogy enyhén benedvesített lepedőt, vagy törölközőt magadra rakni éjszaka, és nem csuromvizesnek lenne, nem ez a beszélni, én tuti behugyoztam.
2: Az egyiptomi módszer nálam megbukna. Ez nekem hát is bevallom, ezt ezzel jutott, de nem terveztem elmondani adásban.
3: Hát meg így aludni.
2: Nem tudom, ez nem olyan.
3: Én például néha a strandon is kellemetlenül érzem magam, hogyha ráfekszek a vizes törölközőre, és akkor ott nem tudom, hogy ázik a testre.
2: Tehát strandon nem szeretsz benedvesedni?
3: Szottyos
2: vagy. Szottyos vagy? Andi, aki a strandon szottyos.
1: Válogatodsz te is, itt ott van nálad is a lista, de azt nézem, hogy én ezt már lehet, hogy próbáltam, és nekem tetszik. Nem old meg mindent, de egy rövid időre segít, és talán könnyebb elaludni. Párnahúzat rövid időre a hűtőbe. Én ezt aztán pólóval csináltam, hogy pólót hűtöttem le, és vettem fel, és tök jó.
2: Én tényleg jó egyébként, igen, mert én legalábbis szeretem, hogyha a párnahúzat az hűvös. Meg egyébként a paplanhúzatnál is nyáron, ha az hideg, akkor az nagyon jó. Úgyhogy ez nekem is tetszik. Van itt ilyen hideg vizes palack az ágyba. Hát ezt nem tudom, ezt én nem tudom elképzelni, hogy ez miben tud segíteni.
3: Hát ez talán úgy működne, mint a meleg. Mert ja, hogy van ez a meleg palack, tudod?
2: Igen, és annak a fordítottja
3: valóban. Hogy működik-e. Hát azt nem
1: de
3: tudom.
1: Amúgy az a baj vele, hogy így pikpak felmelegszik, de akkor inkább már legyen vízágyad és fagyazd meg.
2: Te ennyi kész, az lehet, hogy jobb.
1: Jékás ágy.
3: Tényleg.
2: Az jó hangzik. Csukló és alkar hűtésen. Ebben viszont hiszek. Tehát, hogy azzal egyébként tudsz segíteni. Ha nyakadat hűtöd, arcodat, az is egyébként a hőérzetedet, meg a közérzetedet javítja.
1: Igen, az én kedvencem itt jön a mentolos testápoló és tusfürdő. Az is működik. Szóval kenjük be magunkat vietnámi balzsammal, mindenhol ott is, ahol csíp. És itt van a csípős étel.
2: Ezt a hőség. Nem képzelem el.
1: Itt van a csípős étel a hőségben. Ez furcsán hangzik, de nem véletlen van sok meleg éghajlatú országban ez, hogy csípőseket tolnak. Állítólag az is segít. Lehet, hogy ez olyan, hogy ahogyan az ácsok igyanak forró teát, hogyha felhevíted belülről a szervezetet, akkor hidegebbnek tűnik a közeg.
2: Lehet, csípőseket tolnak, csípőseket tojnak.
1: Kétszer csíp.
3: Hát igen, kétszer csíp.
1: Csak így, meg ne fázzál a csili után. Túltoltad a csilit, és elkezdesz tüsszögni.
2: De várjál, mert egyébként, hogyha mint tényleg eszel csípőset, de brutál csípőset, meg még mindenhol beiskened magad vietnámi balzsamba,
3: hát akkor aztán mindenhol csíp.
1: Ja, de tényleg, vannak itt jók, akkor azt mondják, hogy ne higgyék hidegben zuhanyolsz, hanem akár melegben, langyosban. Ez is jó egyébként szerintem, mert utána, amikor kijössz, akkor felfrissülsz.
3: Meg nem izzadsz annyira.
1: Van egy újszerű ventilátor kifelé az ablakban. Tehát, hogy nem befordítod, várjál, mi ebben a jó?
3: Kifújja
1: a meleget?
2: Leütöm az utcát!
1: De most tényleg, ez tényleg jó? Ben melegebb? Hát
3: melegebb van bent,
1: melegebb van, mert ugye összegyűlt.
3: Megrakad a hőség.
1: Hát...
3: Nem, de az, hogy most kifelé, hát az annak mi értelme van? Vagy?
2: Nem tudom, ez fura. Közben Péter ír, sziasztok, ha nagy melegben indulok az edzésre, akkor technikai pólót és ugyanilyen anyagból a fejkendőt szoktam vízpermettel benedvesíteni. Uh-huh. Szerintem ez nagyon jól hűsít. Utána pedig, ha izzadunk, akkor a technikai anyag, ugye egy pólónak ilyen speciális anyaga van, az segít hűteni. Igen, egyébként ebben ez jó módszer valóban.
1: És még egy utolsót behozok. Azt mondják, hogy a földszinten alvás, vagy idézőjelben a padlón alvás az jó tud lenni. Egyébként, hogyha lente van, akkor még jobb, de hogy a hideg levegő ugye lefele van, tehát a meleg levegő felfelé száll, magyarul minél lejjebb mész, annál jobb.
2: Igen, egyébként.
3: Ez a földszinten alacsony, akkor pont be a földszintre. Csak örülni azt mondták, hogy a földszinten jobb aludni.
2: Igen, hogyha az első, második, a harmadikon laktok, akkor tessék a földszinti lakóhoz bekopogni és nála aludni.
1: Fél, mindig van lejjebb.
2: Ennyi. Sőt, a legjobb, hogyha együtt leköltöztek a pincébe. Szóval az volt a baj, hogy benyomtam egy olyan gombot, amit nem láttam.
1: Ja, értem. Szerintem te bonyolultabb liftekben, mert ne szállj be.
2: Ja, igen. Na, itt vagyok. Jó van, jó van.
1: Igen, Roland, kérlek viselkedj, ez egy hely.
2: Ez egy hely. Én mindenhol viselkedem. Hát úgy, ahogy, de valahogy mindenhol viselkedem.
1: Helyes, nagyon helyes.
2: Egyrészt jön a Mindenkinek saját nagymamát program, mármint pótnagyit, mert van egy budapesti iskola, ahol a gyerekeknek ilyen mentor vagy pót, ilyen patronáló nagymamákat adnak. Szerintem zseniális kezdeményezés.
1: Nagy patronus. Mint a Harry Potterben. Ez van, akinek őz, meg dávszarvas, meg ez nem tudom, és van, akinek egy nagy egy kerekes szatyorral, hogy kirepül, és sohan az arca mellett.
2: Szerintem isteni rend, ez a magyar verzió.
1: És néha mondja, hogy egyél már valami fiacskám.
2: Olyan bacon kárnak tűz. Ennyi, drágám.
1: Jó lesz ez. Jó,
2: van, várom. Na, és ez megihletett nyilván minket, úgyhogy a fesztiválozó nagymamákról pedig dalokat iratunk az AI-jal. Szerintem zseniális lesz, ugye elmondtuk már, hogy punk stílus az egyik, a másik, meg az Eminemes. Tényleg az a gyerekek, ez a hip-hop, meg a punk rock. Tehát, hogy ezt a kettőt nagyon éli az AI.
1: Ebben nagyon jó, meg amúgy gyerekdalban is szerintem. Tehát, hogy ez így fedi a családot, nem?
2: Mindenkinek tud valami? Fú, na maradunk a vagyis témánál. Van egy budapesti iskola, ahol a gyerekeknek nagymamát is adnak. Ez egyébként a...
1: Ez a hír, ez igaz.
2: Ezt nem mi találtunk. Mi vagyunk ennyire hülyék. Ez egy nagyon jó program, tényleg. Tehát tök pozitív. Patróna nagyik program. Nem patrónusok,
1: patronos, mert az... Patronos nagyik.
2: Patronos nagyik. Hát, ki mire asszociál, kérem, ugye?
1: Na,
2: ezzel jövünk, és ráadásul magunknak fogunk nagyit kidobni. Mármint, na jó, van, ebből már nem jövünk ki, jó, jövünk
1: zene.
2: Na jöjjenek a patrónus nagyik, vagy patróna nagyik.
1: Igen, nagyon tetszik a koncepció, és ez tényleg egy valós hír. Budapesten van egy olyan iskola, akár hiszitek, akár nem, ahol a gyerek nagyit is kap az oktatáshoz.
3: De jó.
1: Na mit szóltok? Persze csak, hogyha szeretné, ez a patróna nagyi program ebben a budapesti általános iskolában. Az egésznek az a lényege, hogy ugye a nagymama, mint karakter, az sokat tud adni a gyereknek, sokat tud adni a gyerek életéhez, és mennyire jó, hogyha ott van vele a szünetben. Ő nem tanít konkrétan tantárgyakat, hanem csak így elbeszélget a gyerkőccel, új világnézetet ad, kicsit pátyolgatja, életbölcsességet ad át, néhány barkács trükköt, hogyha úgy van vagy olyan, és egy kicsit támogatja magát a gyereket, mondjuk úgy az ebédszünetben.
3: Hát nem, érdekes, nem tudom.
2: Szerintem klassz ötlet, klassz kezdeményezés.
1: De miért nem jó a saját nagyi? Tehát, hogy így a...
2: De nem mindenkinek van, most miért meghaltak a nagyszülők,
3: hát
2: vagy valami, tudod.
3: Másrészt meg nem mindenkinek ér rá a
1: nem
3: nagyia.
1: Nem mindenkinek megy be a nagyia. És te elfogadnád gyerekként, hogy ott van egy idegen nagyi, és akkor ő kvázi veled foglalkozik? Amúgy lehet, hogy igen, csak nem nagyinak hívnám.
2: Hát nem nagyinak,
3: hát biztos,
2: persze.
3: Biztos, hogy nem, de hát nem tudom. Nem tudom elképzelni a saját szemszögemből ezt, hogy mit szóltam volna, hogyha egy idős néni ott témfereg az iskolában. Tehát én nem tudtam volna hova tenni.
1: Többnyire nyugdíjas önkéntesek vesznek benne részt, köztük egykori pedagógusok, szerzetes nővérek, és tényleg az van, hogy csak beszélgetnek a gyerekekkel, uh-huh. sétálnak velük, időt töltenek, ők fiatalabban maradnak ettől, vagy tehát kapnak valami kis értelmet, hogyha mondjuk úgy érzik, hogy már nincsen társaságuk, nincsenek kapcsolataik, az amúgy is nagyon szomorú, hogyha valaki idősen hogy egyedül marad. A gyerekek pedig épülnek abból, hogy kvázi egy másik generáció képviselői ott vannak velük.
3: Mondjuk ez mind a két szempontból jó egyébként, tehát hogyha például egy olyan kisgyereknek segítenek, akinek tényleg nincs már ugye nagymamája, a másik részről meg az, hogyha egyedül maradt esetleg, vagy mondjuk ő neki messze élnek az unokái, és nem tud olyan sok időt tölteni velük, akkor neki is ez egy jó dolog lehet. Szóval így mind a két szempontból jó.
2: Igen, én is azt gondolom. Na dobjunk magunknak nagymamát, én már ezt a játékot várom.
3: De én is néztem, hogy ebből... Ja, figyeljetek, bejöttem, láttam a kockát. Nem tudtam, már vártam, hogy mondom, már akkor megint kockázni fogunk, de a témából kiindulva...
1: Nem tudtam mit?
3: Nem tudtam, hogy ebből hogy fogunk kockázni.
1: Mindenkinek kidobjuk a cukrát. Dobjuk ki először a típust. Aki nem ismeri ezt a játékot, az tudhatja most tőlem, hogy van nálunk egy dobókocka, 6 oldala van, jó nagy a kocka. Én fölírtam 6 típust nagyszülőre, és amit Roland kidob, azt a nagyszülőt társítjuk majd mellé, aztán megnézzük, hogy boldogulna vele. Hogyha ugyanazt a számot dobjuk, akkor plusz egyet hozzáadunk majd. Négy. Roland meg is dobta a 4-est. Rendben, te megkapod a tyúkanyó nagyit,
2: az
1: aki
2: jó. Az
1: családcentrikus, vendégszerető, imád sütni, főzni, mindenkit összeterel, nála mindig jut egy tányér étel, és folyamatosan etetne, és tömi beléd az ételt, amit hozott.
2: Jó, teljesen jó.
3: A Rolandnak való.
1: Igen. Roland megkapta a sejtjét. Andinak nagypapit vagyunk, vagy nagymamit?
3: Én nagymamát szeretnék.
1: Jó, akkor te kapod a gondoskodó nagyit, szeretetteljes, figyelmes, türelmes, önzetlen, és mindig lehet rá számítani. Tehát te kapod ezt a kis ölelgetős nagyit, és akkor én pedig megkapom az 5-öst. Ó, enyém a kalandor nagyi. Kíváncsi, aktív, spontán, szeret kirándulni, utazni és új dolgokat kipróbálni.
2: Jó. Az izgalmas. Aha,
1: jó, igen. Tehát akkor az enyém a világlátó nagyi, a Rolandnál ott van az etetős nagyi, az Andié pedig a gondoskodós, ölelgetős nagyi.
2: Dobok újat, kettes, nagy. Nem tudom, mit dobtam, vagy ez
1: most rámelünk. Most hát ugye idős korban már van egy kis hátrány is, tehát kell, hogy legyen valami árnyoldal. Én úgy írtam föl, egy kis fogyatékosság, vagy kis hátrány, hátulütő. A tied Roland süket és nagyon nagyot hal.
2: Nem baj, úgyis hangosan
3: nem
2: beszélek.
3: Nem baj, mert úgyis etetni
1: gyakorlatilag
3: kell,
1: hozza
3: úgy...
1: feléd a tortát, de nem érti, hogy nem kérsz.
2: Jó, hát nem is mondok nemet. Jó, ez így.
1: Ne csak kóstolgass, fogyasz. Aha. Andis, kettes, hozzáadunk egyet. Oké, a tied az mindent elfelejt, nulla a memóriája. Tehát gyakorlatilag már korán reggel üdvözöl, kedves Krisztike. És... Jó, az enyém pedig, akkor ez
3: mindenki
1: az enyém az nagyon nem PC, mindenkinek beszól és kicsit pervers.
2: A kalandor nagyi. Igen, ez illik is.
1: Jó, és akkor most nézzük meg a közös programot, aztán nézzük meg, hogy hogyan teljesíteni. Jó, tehát Roland az etetős nagyi, aki nem hall semmit, ő igazából kultúra rajongó, színház, koncertek, olvasás és múzeumok várnak rátok, ahol a kókuszgolyót nyomja beléd.
2: Jó, tökéletes.
3: Működik, kis táskájából
1: beszél. Elmentek a meseautóra.
2: Jó, izgi.
1: Oké, Andi, nézzük, hogy ha te nagyon kedves, de nulla memóriás nagyidal mit fogsz csinálni? Ó, közösségi programokra mentek. Táncklub, kórus, kártya, bingóest és nyugdíjas klub.
3: Ez remek.
1: Tudod, hogy kell bingózni?
2: Még nem, de majd megtanulja.
3: De pókerezni tudok.
1: Nagyon jó. És naphírézni fogunk. Mindenképpen azt akartam, hogy ezt együtt dolgozzuk fel, úgyhogy kérlek, mesélj, mindig ugye lehet hallani Balfácán bűnözőkről, meg bűnelkövetőkről, de hát olyan is van, amikor a rend éber őre egyszerűen megkerülhetetlen.
3: Igen, meg kreatív, úgyhogy ez jó tipp lehet egyébként a hazai rendőröknek is, mert ez New Jersey-ben történt. Az egyik rendőr bokornak álcázta magát, hogy a telefonozó sofőröket elkapja.
1: Te is hallod, van kép is. Tehát látod a bokorrendőrt.
3: Bizony.
1: Mondjuk azt, hogy oda tette magát. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint a, tudod, mint az igazából szerelemben a színpadon a gyerekek, akik polipnak, meg fának vannak öltözve, és van előttük egy kartonpapírból kivágott mondjuk bokorforma, hanem itt ez egy rendesen szerintem ilyen kreppapírból, meg hát egy ápiszt felvásárolva összeállított kis remek mű.
3: Igen, nagyon jól néz ki. De hirtelen, hogyha mondjuk mész az úton, akkor oda nézel, nem is veszed észre, hogy amúgy az egy ember. De amúgy nagyon sikeres volt az akciója, mert 6 óra alatt 74 bírságot tudott kiosztani.
1: Nem hiszem el.
3: De...
1: Egészen új értelmet kap így a bokor esetében a törzsőrmester.
3: Igen.
1: Bokros teendői mellett erre is jutott egy kis idő. Itt a bokros csomag, fogadjátok szeretettel.
3: Igen. Úgyhogy lehet tőle tanulni. De egyébként természetesen a humor mellett azért így a komolyságára is felhívták a figyelmet, de amúgy nagyon jó ez a bejegyzés is, amit kiraktak, mert ugye azt írták, hogy láttátok ma a bokrunkat? A fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem.
1: De szép.
3: Igen.
1: Itt ez kicsit olyan, hogy akkor most itt a helyszínen bírságoljam meg, vagy küldjek levelet.
3: Uh-huh. Ja.
1: Jó, de ebben is van valami. Tehát, hogy kirakni valami szokatlan rendhagyót, és hogyha azt nem láttad, akkor nyilván nem figyeltél. Vannak ezek a videók, hogy számolni kell, hogy kosárlabdázók hányszor passzolják át egymásnak a kosárlabdát, és miközben te azt számolod, ott a háttérben kvázi, hogyha nagyon koncentrálsz a számolásra, nem veszed észre, hogy valaki egy emberméretű majomjelmezben ott elkezd táncolni, meg körbe sétál, és hogy észreveszed a rendhagyó dolgokat. Egy bokornak öltözött embert, nem tudom, kiszúr zavarná le, hogyha mondjuk figyelsz?
3: Nem tudom, mert hogyha tényleg nem is SMS ezek, lehet, hogy akkor se tűnne fel hirtelen, csak maximum az, hogy valami olyan fura azon a bokron, de hogy azt hirtelen nem venném észre, hogy az egy rendőr. De nagyon jó az ötlet, mert egyébként pont ugye te is mondtad, hogy ott van az az autó leparkolva, meg hogy ott van az a doboz, de hogy nincs benne kamera, tehát hogy hajlamosak vagyunk ezeknél a megszokott dolgoknál azért így jobban odafigyelni, és akkor csak ott odafigyelni. És ha mondjuk van egy ilyen váratlan történet, akkor ugye nyilván előbb el tudják kapni az embert, és mindig ugye el szokták mondani, hogy nem az a céljuk, hogy büntessenek, hanem az, hogy ugye felhívják a figyelmet arra, hogy hát szabálytalanságot azért ne kövessünk el, mert azért nyilván, hogyha most vezetés közben telefonálgatsz, az nem feltétlenül jó dolog. Igazából tényleg itt is gondolom ez volt a lényeg, hogy ne SMS-ezgessenek, meg telefonálgassanak az emberek.
1: Igen, és tök jogos, amit mondasz, vannak ugye ezek a papírrendőrök is, azok is mindig megijesztik az embert. Pedig tudod, hogy ott van, de azért úgy belassítasz, mert megfeledkezel róla. Egy dolog meg azért én itt nagyon örülök, hogy amikor ez a bokorrendőr kín volt, akkor senkinek nem támadt körülötte vizelési ingere. Tehát, hogy azért itt...
3: Jó, tényleg jött volna egy kutya, tudod, és akkor...
1: Biztos úr, jó napot!
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt mindenkinek! Hello, hello!
3: Hello!
2: 6.35, ez a pontos idő, a hőfokat mindjárt mondja Ádi jó szokás szerint, de hát az igazság, hogy ma se fogunk fázni.
3: Biztos, hogy nem, csütörtököt hirdetek, 25 fok van most, és 38 lesz a tetejének a mai csodálatos reggelünknek, de tegnap ugye már súroltuk a 39-et, sőt, Budapesten, Újpesten, bár nem tudom, ki akar oda menni, ott 43 fok volt. Meleg rekord a fővárosban.
2: Jó, hát figyelj, legalább ebben első az Újpest, ha már a fociban 1000 éve nem sikerül nekik.
3: Na hát így, úgyhogy most tényleg ilyen brutális hőmérsékleteket mérünk. Ennek köszönhetően amúgy én tegnap például vettem jégkását.
2: Hűtöd magad, jégkrém, jégkása, minden?
3: Tomival elmentünk fröccs alapanyagért, megmondta, hogy melyiket érdemes megvenni.
2: Hát van benne némi rutinja.
3: Aha, igen, de kíváncsi is voltam rá, mert tényleg olyan jó ízűen posztolja a képeket, hogy tényleg mértékkel, de hogy ül a teraszon, és akkor ott van a kis házi fröcsi, és hogy így meg akartam tanulni, hogy ezt melyikből kell csinálni, úgyhogy meg is vettem.
2: Melyik alsó polcos, melyik kornás a legjobb?
3: Na most az az igazság, hogy ami üvegben van, az már hívság. Szóval vagy az acskós, vagy az, ami, igen, vagy az, ami tablettás, mert ez tök jó, mert akkor csak viszed a zsebedben a kis dobozodat, és ügyelned kell, hogy ne azt vedd be az aspirin helyett, de egyébként felvízezed, azt kész.
2: Az olyan, mint a pezsgő tabletta, ugye?
3: Igen, de tök jó, amikor a fröccsöt úgy készíted, igen, hogy berakod a kis tablettet, és rá a szúdát, aztán már csak vársz egy kicsit, hogy kioldódjanak a zamatok és a rostok, meg a tallinok, meg a...
2: Így van, a csupa természetes alapanyag.
3: Vagy tannin, vagy mi? Igen, jó vagyok.
2: Tannin, igen, a tallin az más. Az...
3: Igen, rájöttem közben, hogy igen. Hogy
2: az a... egy főváros.
3: Igen.
2: Igen, jó, és akkor túl vagy, leütötted magad, minden oké. Okay. Kaptunk túlról Rudit, köszönjük szépen Kittinek. Kitti kiment a kisboltba.
3: Igen, túl vagyok rajta. Ne, csak eszembe jutott, hogy a midi-klóriánokat kell figyelni. Igen, ezt a szót kerestem reggel.
2: Midi, nem midoklorián?
3: Nem.
2: Midi?
3: Hát ez a... Izé...
2: A midi, az, azt tudom, az én...
3: Midoklorián? Na most ezt is megnézem.
2: Hát nézd már meg. Uh-huh. Tanuljunk új szavakat című rovatunk következik.
3: Nem, jól mondom.
2: Midiklorián?
3: Uh-huh.
2: Tényleg, rákerestem én is. A midiklóriánok az élő sejtekben megtalálható mikroszkópikus méretű szimbióta egysejtű létformák.
3: Jó van, Star Warsban még jobb vagyok, mint te.
2: Hát mondjuk, figyelj, nálam csak jobb lehetsz, tehát én felismerem a Darth Vadert körülbelül, meg a Jodát.
3: Legalább ez megmaradt
2: meg
3: nekem. Legalább valami megmaradt nekem, köszönöm
2: szépen.
3: De azt
2: is csak azért, mert olyan hülyen öltözködik.
3: Na, szóval ebben a lendületben érkeztem, és a másik, amit megtapasztaltam, hogy ma már többen voltak az utakon, viszont még mindig jól autózható idefelé minden.
2: Egyébként azt mondják, hogy azért most még nagyon szorít ez a hőkupola, ma, ugye? Ez még
3: aztán kilazul?
2: Igen, és akkor hát így lejjebb plöttyed. Tehát, hogy holnaptól azért már jön egy ilyen 5-6-7 fokos visszaesés, ami mondjuk a 40 foknál nem azt mondom, hogy hűsítő lesz, de azért de. Tehát azért a 32 fok, és holnapra azt mondják, hogy még némi légmozgás is lehet. Azért úgy jól tudna esni.
3: Jó, de amikor fogod magad, és kilépsz a mondjuk az klimatizált szobából, akkor tényleg ilyen, hogy mint egy ilyen falon lépnél át, nem? Tehát olyan nagyon hirtelen csap meg az a hőmérséklet, ami odakint van. És például a kislányomnál azt tapasztaljuk, hogy amikor kilépünk a lakásból, benn még ugrál, vidám pörög, kilépünk ezen a hőfalon keresztül, és abban a pillanatban vigyetek el, fáradtam. És akkor vinni kell.
2: És te ezt így nem tervezel egyszer így mondani?
3: Vigyetek el, fáradtam?
2: Nem meg egyszer a Petrát ezzel. Hogy
3: tehát megnézném, hogy...
2: Most apa fáradt.
3: Ezzel hogyan birkózik meg, ja. De tök érdekes, mert ilyen értelemben meg nagy a nyugalom, tehát hogy igazából pánik hangulat nem alakult ki az országban, egy pánik hangulatot láttam mostanában, a Majka megfenyegetését. Az durva.
2: Ja, igen,
3: nem egy koncertezni,
2: mert hogy... Sepsire, ugye? Azt hiszem.
3: Igen, és azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha... Tehát gondoltam, hogy ezt beemelem ide neked, hogyha egy ilyet kapsz, akkor tényleg az van, hogy akkor nem. Mert azt mondta, hogy azzal indokolja, kapott egy SMS-t, hogy ott megfenyegették, hogy valami revanst vesznek valami korábbi sztori miatt, és azért nem megy, meg azért ijed be, mert hogy aki küldte, az tudta az ő magántelefonszámát, vagy hát szerintem azért annyira nem nagy punzt, tehát hogy ki lehet deríteni, azért kis ország vagyunk, mindegy, de tudta azt is, hogy merre vonul majd a konvoj, hogy hol szállnak meg, és hogy hol fognak ebédelni. Tehát, hogy túl sok információt tudott állítólag. Szerintem ezt kiderítem holnap Pápai Jóciról is a következő koncertjénél. Tehát azért így a magyar celeb világban ilyen dolgokat kideríteni nem annyira nehéz.
2: Hát igen, tudod, csak amíg, tehát az, hogy kapsz egy névtelen kommentet mondjuk a Facebookon, vagy az Instán, vagy bárhol, ami mondjuk ilyen fenyegetőző, úgy általánosságban valaki egy ilyet bedob, az azt mondom, hogy azért, ha valaki egy ilyen kaliberű híresség, mint a Vajka nyilván, akkor ez neki majdnem, hogy csak meg se kottyan. De amikor már valaki tényleg benfentes infókkal rendelkezik, hogyha komolyan gondolná, akkor akár még tudna mire alapozni, hogy ezt megtegye, na akkor az én is azt gondolom, hogy egy fokkal veszélyesebb, és nyilván lehet, hogy mondjuk a család is megy vele. Na akkor viszont én se kockáztatnék.
3: És akkor ott van, de nem az az ötleted ilyenkor, akkor egyből, hogy oké, akkor megváltoztatjuk a szállodát, megváltoztatjuk az útvonalat, és viszünk mondjuk egy biztonsági őrt.
2: Nem, mert hogyha ő megszerezte ezeket az infókat, akkor simán megszerezheti a módosított infókat is.
3: Na jó, de jó, nyilván nyomozzák vissza, meg ő rendőrségi pert indít, meg ügyet indít az egészből, csak hogy egyrészt ez brutális bevételkiesés is, nyilván az életedet ne kockáztass, de hogy simán lehet bármikor egy ilyen őrült a tömegben, és egyébként nagyon nagy valószínűséggel ez itt egy... nem tudom én, egy szemüveges valaki, aki az anyukájánál lakik, és lennél a pincében. Tehát, hogy azért kisebb esély van arra, hogy itt tényleg valaki egy merényletet tervez. Ez kicsit olyan, mint amikor hetente ürítették ki nekünk a sulit, mert bombariadó volt.
2: Igen, kisebb esély, de mondom, hogyha család is menne meg, ez a brutális bevételkiesés, és egy koncert a Majkának, szerinted mekkora bevételkiesés?
3: A bevétel 25%-a, azt nyilatkozta Hajdú Péternél, vagy biztos, hogy oda nem ment. Valahol azt nyilatkozta, hogy jó, annyit kap meg belőle.
2: Na jó, de hát ez csak egy koncert, érted? Szóval most ez olyan, mintha te egy utolsó haknit műsorvezetést nem mondasz.
3: Minden esetre nekem vannak gyanúsítottjaim, mert kijött a Forbes-nak a listája, hogy kik a legértékesebb celebek 2026-ban, és még mindig Majka vezet, de ott van mögötte Szoboszlai. Nekem gyanús.
2: Berágott. Szerintem berágott. Liverpoolban írt egy SMS-t.
3: Fény Majkát eddig az elmúlt néhány évben, mert hogy negyedszer zsebeli be ezt a címet, Azaria és Sebestyén Balázs tudta csak lenyomni, aztán ezek is hol vannak most már, nem?
2: Egyébként az egy érdekes dolog.
3: De ez tök érdekes. Igen, hogy mondjad.
2: Van egy konkrét világsztárunk, a Szoboszlai Dominik, mert egyébként mondhat rá bárki bármit, a Szoboszlai Dominik világsztár. Tehát a Liverpoolnak az egyik legjobb focistája, angol top csapat, angol Premier League bajnoki cím, stb. Tényleg világsztár a futballban most már, ez nem túlzás.
3: Igen.
2: Hogy akkor, tehát klasszikust idézve, miből számolta ki? Matematikusan? Megkérdezném ezt azért a bulvár újságírótól, hogy elé teszi, és nem, tényleg nem degradálva a Majkát.
3: Ráadásul ez tényleg egy Forbes lista. Azt el tudom képzelni.
2: Hát akkor képzelni, meg ráadásul nem is bulvár újságíró.
3: Azt elvileg. El tudom képzelni amúgy, hogy tényleg itt csak a celebségi faktort nézik. De hát akkor is a Szoboszlainak milyen bevételei vannak abból, hogy csak megjelenik a chips reklámban, már mindent ő árul.
2: Figyelj!
3: Várj, megyek lejjebb. Itt van a harmadik helyen van most a Balázs, és azt nézem, itt imádom egyébként a sztorin találtam, a sztoris újságírás is zseniális. Figyeld ezt a mondatot? Csak hetedikként került nő a listára, Molnár Áron követi a listán. Jó, de nem mindegy.
2: Áron nem túl nőies.
3: Kormányváltás egyik szóvője Molnár Áron követi, azt jön Azaria, Tilla, és a listán első nőként hetedik helyen Ördög Nóra, és szorosan a nyomában ott liheg Liptai Klaudia.
2: Értem, tehát hogy Liptai Klaudia az ördöget követi?
3: Igen, jó.
2: Ezzel milyen eladható bulvárcikket kreálunk, igen.
3: Igen, és ugyan a tavalyi listát is Majka vezette, utána Azaria, de Jákob Zoltán és Marics Peti, akik tavaly benne voltak a 10-ben, idén nem fértek bele.
2: Ezután küldök mindjárt egy sajnálkozó üzenetet.
3: De egyébként láttál most rába a videókat a Jákob Zolival, tehát már nem lehet megismerni, addig plastikázták. Tehát lehet, hogy csak nem ismerik fel.
2: Ki követik? Ki ez a csávó? Nem ismerem. Figyelj, a Majkát követik 638 ezeren. Instából indulok ki, mert az manapság már szerintem mérvadó.
3: Köztük vagy?
2: És nem, szerintem én a Majkát, viszont a Jakob Zorit követem.
3: Hát mert őt nyilván mindenki követi, én a Ferrariát is, mert bízom benne, hogy egyszer ad egy PlayStation-t.
2: Ja.
3: De, figyelj, de eddig még nem.
2: 5,5 millióan követik a Szoboszlait.
3: Ja?
2: Hát így lazán, na.
3: Hát figyelj, de nem az számít, hogy hányan, hanem hogy azok milyen emberek.
2: Ja, értem. Értem.
3: Az ózdi tömeg az nyilván többet ér, mint a Liverpool rajongói tábor.
2: Nem a mennyiség, a minőség, ugye?
3: Pontosan. Hát most hány ózdi foci drukker tud nagyobb zajt csapni, mint ott kint? Mit tudnak azok ott Angliában?
2: Ki volt a harmadik helyen? Balázs?
3: Balázs, aha.
2: 516 ezer. Tehát azért mondom, hogy magyar hírességek ezt a 500 000 körüli tábort nyilván tudják. Na de hát könyörgöm, tehát azért, és akkor most érted, mindjárt csekkolom a fészt is, mert azért nehogy azt mondják, hogy akkor csak ebből indulunk ki, mert mint hogy csak az Instából.
3: Hát közben azt írják, mert itt indokolják a Szoboszlait, érdekel, hogy mi itt az indoklás, csak be kell csuknom 600 ilyen hülye reklámot. Mert azt sem tudom, hol kell ezt kiixelni. hirdetés bezárása, nem akarok semmilyen növelőszert, nem akarok javítószert, nem akarok messzebb látni, nem akarok messzebb...
2: Igen? Pedig, hát, lehet, hogy tud valamit ez a fránya internet.
3: Tényleg nem tudok minden betűt kiolvasni, mert már akkor a reklámplac lett ez a sztoris felület is, de azt írják, hogy itt leírják, hogy ki ő, nyilván behozzák a Magyar Telekomot, a McDonald's-ot, tavaly pedig édesapa lett, ez a harmadik helyen. Hát így jött Telekom és a McDonald's után. Jó, és az NRC mérései alapján a 18-59-es korosztály 86%-a ismeri, ráadásul a felük hitelesnek is tartja, ami kiemelkedő eredmény, sőt 10-ből egy ember megfontolná, hogy az általa ajánlott terméket megvásárolja.
2: Én nem tudom, hogy hiteles, szerintem neki nincs szüksége hitelre.
3: Hát ezek után a
2: kláneles. Autóhiteles.
3: Lehet, hogy hobbiból szereti a banki ügyintézést. Jó, de most tényleg itt akkor, hogyha ezek a szempontok, akkor a 86% ismeri fel szerinted, több, nagyobb százalék ismeri fel Majkát, mint Szoboszlait? Magyar, most maradjunk a magyaroknál.
2: Lehet szomorú, ha azt mondom, hogy elképzelhetőnek tartom?
3: Mert akkor lehet, hogy ezen múlik. Majd lehet, hogy itt csúszik el. Azt nem tudom, hogy hitelesebbnek tartják-e Majkát. Tehát, hogyha Majka ajánl neked egy Túró Rudit, akkor inkább veszed-e meg, mint Szoboszlai?
2: Szerintem nem.
3: De mondjuk Majkáról jobban elhiszem, hogy megeszi. Mert Szoboszlai, érted, ott ül a csipszekkel, de aztán nézd meg a hasizmát. Tehát, hogy valószínűleg nem azt falja.
2: Vagy ez egy olyan, hogy egyébként az szuperszónikus így bele van tojva, hogy most világszinten ki az ismertebb, hanem hogy idehaza kis hazánkban, tudom én, Borsodra támaszkodva tényleg ki a leghíresebb. És nem megbántva a Majkát, mert nyilván, tehát ha azt mondod, hogy mondjuk Magyarország popsztárok, de nem, tehát ha kiveszed a Szoboszlait a képletből, amúgy, tehát hogy tényleg az egyetlen élő, olyan aktív, bármilyen téren ismert ember, tehát sport, színészet, zenészek, minden, aki világszerte ismert, akkor nem vitatom, hogy tényleg a Majka. Tehát, hogy akkor szerintem kétségkívül.
3: És, szerinted ő most a...
2: Szerintem igen. Jelen pillanatban igen, én azt gondolom, hogy ő, és nyilván lehet itt a mit tudom én, tényleg a Balázs emlegeti, ki van a negyedik helyen? Azt látod, hogy ennyire nem mentünk le, pedig ott egy negyedik, ötödik.
3: Ez is tök érdekes, tehát a kormányváltás egyik szószólója Molnár Áron.
2: Jó, hát igen, az Áron is az.
3: Aztán az Ária, de ő most pont egy kicsit hátrébb van, tehát most annyira nem látszik. Tehát az
2: is számít, nincsen például top 10-ben?
3: Nincsen, Tilla jön, tehát ez már egy korosztályi dolog is szerintem, tehát hogy nyilván az itt inkább a fiatalok, de az idősek is, a Tillát meg inkább az idősebbek, de a fiatalok is, és aztán jön az Ördög utána meg a Klau.
2: Tök érdekes, mert egyébként szerintem értem, hogy az Ária talán egy félpolccal feljebb van, mint a Dash, de én azt gondolom, hogy például az elmúlt, nem tudom, egy évben a Dash nagyobbat ment, mint az Azaria.
3: Közben meg 426. helyen I.S. Roland, 482. Rédlelem. Jó, egy kicsit még hátrébb, de majd jövünk föl. Jó, érdekes, egyébként megnéztem más felületeket, és nagyjából ezt mutatja?
2: Nem, hát figyelj, a Szoboszlainak olyan aktív Facebook oldalt nem találtam, évek óta nem tölti. Tehát, hogy az Insta, az a mérvadó manapság, ugye az számít itt a hírességeknél.
3: Na, utakról nagyon gyorsan a kötelező, halló, írja nekünk Gyula, egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú haladás, Bicske körforgalom előtt ismét torlódás, úgy néz ki, mindenki hazatért a nyaralásból balesetmenteset.
2: Így van, aztán Vas megyében szombathelyi haladás. Ezt is tudjuk, köszönjük.
3: Elizát eltávolítottuk valamilyen csoportból, bocs. És jó reggelt, szép jó reggelt, nektek írja Móni, neked is szép jó reggelt.
2: Mánynál pedig van némi torlódás az M1-esen, én jelen pillanatban egyébként ennyit látok.
3: Meg ez egy új hagyomány.
2: Picit... De rosszul, egy picit erőteljesebb forgalma Tarján hírek között, ez nem tudom, hogy minek köszönhető, de elvileg ott is lehet valamiféle. Na kérem, amivel ma foglalkozni fogunk, pénz, ez például biztos, hogy elő fog kerülni, mert hogy miért fordulhat az elő, hogy rengeteg apróságra van pénzünk, de egy nagy dologra soha. Mondjuk lehet, hogy nincs annyi pénzünk, de nem, ennek van
3: amúgy szerintem nem.
2: Háttere, nem.
3: Tényleg jobban elfolyik az apró.
2: Így van, valahogy így el tud folyni ilyen sok-sok kis kiadásra. Na, vannak jelek a pszichológia szerint, konkrétan 11 jelet gyűjtöttek össze, ami szerint ez nem véletlen.
3: Hát például Túró Rudit hozza hírszerkesztő a kollégáknak, ez egy abból a sokból, ami miatt Kittinek nincsen ódia. De ez van. A másik pedig, egy kicsit babonázunk majd, ez jó, mert direkt egy kicsit egy Kittihez hangoltam a dolgot, mert ő azért ebben, vagy ezzel a témával kapcsolatban képben van. Találtam egy quizt, amit együtt fogunk most kivételesen megcsinálni. Megnézzük a babonákat, megnézzük, hogy valamire adunk-e. Én szerintem szerintem én a legmesszebb állok ettől, de lehet, hogy Roland, te még messzebb, nem tudom, majd ezt most megnézzük majd, és kíváncsi vagyok, hogy ennek ellenére van-e olyan, amin rajta kaptad már magad, mert én például kopogtam már le asztalon dolgot.
2: Azt én is szoktam.
3: Tehát, hogy azért van egy-kettő, amiben így is belecsúszunk, nem? Vagy köptél le már a hátad mögött fekete macskát?
2: Természetesen. Persze. Meg a kéményseprőt, meg a postást.
3: Igen, löktél már le kéményseprőt a postás létrájáról.
2: Rá a postásra.
3: Igen, tehát hogy megbeszéljük majd ezt a babona témát, és vannak családi babonák is, tehát vannak olyan dolgok, amik nem hivatalos babonák, de mondjuk nálatok úgy van, hogy...
2: Na, ezen gondolkoznom kell, mert szerintem nálunk nem nagyon van ilyesmi, aztán lehet, hogy eszembe fog jutni. Úgyhogy babonákkal is foglalkozunk, meg egyébként vendégünk is lesz, mégpedig egy különleges motoros fesztivállal kapcsolatban. Úgyhogy ezek mind-mind előkerülnek a mai napon. Ha van közlekedési infótok, jöhet szokásos elérhetőségünkön 0620 978
3: 978-5.
0: A legjobb slágerek, a legjobb hangulat, pont itt és pont most, Forrás Rádió. Mindig veled. Forrás Rádió.
4: What's up, y'all? This is John Legend.
5: I got you in my
0: mind. Mindig veled. Mindig a legmenőbb slágerekkel.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Augusztus 11-én, 12-én erőműves leállás lesz Tatabányán. Megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Tatabánya Erőmű Kft. Kétnapos karbantartást tart az erőműves berendezésein. Az augusztus 11-e és 12-e között zajló erőműves karbantartás ideje alatt a hőtermelés és ezzel együtt a használati melegvíz szolgáltatás szünetel Tatabányán, mely az egész várostáv hős melegvíz ellátását érinti. Amennyiben az erőmű a karbantartást a meghirdetett határidő előtt befejezi és hőtermelését megkezdi, akkor a Tészol a szolgáltatást azonnal újra biztosítja, a lakosság megértését kér. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a kétnapos kormányülés első felében többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A fejlesztéseket úgy valósítják meg, hogy azokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak, emelte ki a kormányfő. A jövőben ismét megerősítik a megyei rendőrfőkapitányságok és a roma vezetők közötti szakmai együttműködést, közölte a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata szerdán a közösségi oldalán. A szervezet azt írta, hogy szerdán szakmai egyeztetést tartottak az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány, Abba Horváth István országgyűlési roma nemzetiségi szószóló és Dancs Mihály az MROÖ elnök részvételével, és megállapodás született a szakmai együttműködés megerősítéséről. Dancs Mihály azt javasolta az országos rendőrfőkapitánynak, hogy szakemberek bevonásával mérjék fel azokat a helyzeteket, amelyekben a roma közösség és a rendőrség között bizalmi vagy kommunikációs konfliktusok alakulhatnak ki, és az így szerzett tapasztalatokra építve induljanak érzékenyítő programok a rendőrség állománya számára. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még számít az önkéntes véradók segítségére. A mai napon délután 3 órától 6 óráig Kesztölcön a Művelődési Házban nyújthatjuk karunkat, holnap pedig szintén délután 3 órától 6 óráig Vértessomlón a Nyugdíjas Klubban. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges. A szabadságolások, nyaralások miatt nagy szükség van a vérre, ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. Délelőtt 23-28, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tölts egy forró kávét! Mi indítunk egy friss lágert, és utána itt találkozunk. Ez a Buenos Morgen I. és Rolanddal

0: együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédül Ádám. Íj és Roland és Rédül Ádám. Buenos morgen!
1: Vidámság, szevasztok! Csütörtök, 7 óra 4 perc.
2: Halihó.
1: Hány fok?
2: 20... Tippeljek.
3: 6. 26-28-at mondtam volna.
2: 38 lesz a teteje. Az a trend, hogy a következő órában érjük el a 10 fokkal alacsonyabbat, mint a csúcs. Ezt mindig itt csináltuk a héten, tehát a következő órában lesz 28.
3: Így van, úgyhogy továbbra is itt van fölöttünk a hőkupola. Most gondolj bele a lapos földhívők, hogy örülhetnek, mert ők eleve úgy képzelik, hogy van fölöttünk egy ilyen kupola. Rendre feldob nekem a TikTok ilyen mindenféle kontaós videókat. Jó, lehet azért, mert egyébként meg is nézem őket, tehát
2: de hogy tök érdekes, táplálom hogy ezeket, az algoritmust. Igen, tehát ezeket nekem nem dobálja, de hogyan képzelik? Tehát van fölöttünk egy ilyen kupola, ami itt a kormány fölénk rakott?
3: Hát azt nem tudom, nem hiszem, hogy a kormány rakta fölénk.
2: Akkor ki?
3: Hát mit tudom fog? Én? Na ezt, de hát ennyire azért nem értem el a témában.
2: És akkor lehetséges, hogy az van, hogy ez zárja el a Dunát is? Tehát, hogy leér a kupola a vízhez, és azért nem jön a víz?
3: Nem, azt nem hiszem, de alapvetően, ami náluk egy ilyen hát komoly elmélet még, hogy az Antarktisznál azért van ott a jégfal, mert hogy az így, az a mögött vagy egy új világ van, vagy ufók vannak, vagy valami, és hogy az ott a világnak a széle, és akkor, ha valaki azon túl menne, akkor kiderülne, hogy egy vége. Tehát, hogy
2: na jó, de mi ebben a kontra?
3: A laposföldnek, ja, értem, hogy ott a laposföldnek ott a vége, és ők komolyan veszik az Oliver Tree neve, nem tudom, mond-e valamit, ő ilyen influencer volt, meg egyébként dala is van, tehát, hogy talán Robin Schulz-al közös, úgyhogy ő énekelt is, na mindegy, és ő lement, és forgatott egy ilyen áll dokumentum filmet, van ennek a műfajnak valami igen? neve, ugye?
2: Mockumentary,
3: ugye? Uh-huh. Az igen. És egy ilyet csinált, csak hogy hát ezek az emberek ezt sajnos komolyan veszik, és el is hiszik,
2: nem hiszem el.
3: Hogy ő, mert ő tényleg oda ment, és ő ezt magyarázta, hogy ott átjárók vannak, és akkor mögöttük ott vannak, amit tudom én, egy percet talán megnéztem belőle, és ők ezt elhiszik.
2: És szembe jött már veled az új Conteo? Nekem reggel ez ugrott föl valahol, és nem kattintottam rá direkt, de hogy kiraktak korábbi képeket Ausztriából, ahol a Duna árad. És azt a cikket írták alá, most mindenkinek ez fog felugrálni, hogyha ezt elmondom, hogy ott Ausztriában már alig tudják a gátakkal elzárni a többletvizet, és mindjárt elázik egész Ausztria, de hogy ők azon dolgoznak, hogy nálunk szárasság legyen, és visszatartják a vizet.
3: Igen, megfogják, de már cáfolták több helyről is, hogy
2: igen?
3: Baromság.
2: Igen. Cáfolták? De hogy?
3: Ja, de mondom nekem ezt, ja meg a másik, amit feldobál nekem, ilyen Conteo szintjén, nem csak ez a lapos föld, ez az egyik, a másik meg az Elvis. Hogy van ez a Bob Joyce nevű ilyen, nem is tudom, mivel foglalkozik. Valami, nem lelkész, de valami nagyon-nagyon hasonló. Na mindegy, ilyen prédikátor talán. És hogy ő igazából az Elvis. Mert hogy nagyon hasonlít rá, és hogy az Elvis eljátszotta a saját halálát, és Bob Joyce néven él tovább.
2: Ó, de az izés megbukott, nem? A Zala megyei Jézus, vagy hol volt ez a... Aki kicsalt az emberek.
3: De már milyen jól hangzik, nem? Hogy a Zala megyei Jézus.
2: A Zala Jézus, nem tudom, de ő is most lebukott, vagy megtalálták. Külföldön, igen. Külföldön kapták el a Zalai Ál Jézust. Aki a követőitől vett el pénzt, meg hát nőkkel csinált dolgokat. Na, de figyelj, vannak jó hírek is.
3: Én azért úgy várom már a borsodi buthát például. Tehát mennyire jó lenne, nem?
2: Többen keresték egyébként az utolsó vacsora képet, hogy valahol a Gecsemánéban lesz a Zalai úr, de nem, a Zalai úr máshol volt.
3: Most gondolj bele, hogy így jön él mondjuk Edelényből egy ilyen pocakos fickó, és azt mondja, hogy én vagyok a borsodi butha.
2: Ja, igen, és a Kőrösi Krista. Ezek így összeülnek valahol. És megtartják az éves értekezletet a húsvéti nyúllal, igen.
3: Meg a vérapuval, te emlegettél
2: ja, itt kora reggel. Ezt mindenkinek mondom, Vérapó 2, Wild Night.
3: Hát egy hiánypótló tényleg.
2: Egy film, amiben kiderül, hogy a télapó a vikingek leszármazottja, és már ugye nyugdíjba került, tehát már nem ugyanúgy zúzza a koponyákat kézzel, mint régen, de amikor igazságtalanság lép fel, akkor nem általkodik gépfegyverrel megérkezni a kéményen keresztül. Tök jó film.
3: De ez akciófilm, thriller,
2: akció,
3: horror?
2: Akció, vigyelték, vagy nem tudom.
3: De igen, tehát hogy ilyen paródia jellegű?
2: Tehát durva. Ez inkább ez a, mint a trancsírák, azt láttad? Ez a horror vigyelték.
3: Aha.
2: De ez szerintem egy kifejezetten szórakoztató bemutató mozi, és lesz második rész, és valamiért nem értem, hogy ezt a szerepet miért nem Jason Statham kapta. Tehát az egyetlen ilyen megtorlásos, véres, támad, vizé, és nem ő játsza.
3: Nem, én egyébként, hát most már nem él, de egyébként a Chuck Norris-t el tudtam volna benne képzelni, mert hát a Chuck Norris-nak még ugye ott volt a szakálla is.
2: Igen, csak ez egy kicsit kétes, tehát, hogy itt jóért lép fel a télapó, és kezébe veszi az irányítást, de nem a manokkal.
3: Uh-huh. Akkor kit lehetne még elképzelni? Magyar, én még akkor
2: Stoll András. Csak Stoll András. Esetleg Koltai Robert. Mikor lesz erre passzol?
3: Mindenképpen hozzá, persze, hogy egy Rudolf Péter.
2: Nagyon jó.
3: Vagy az ember már úgyis mindent ő játszik el mostanában, nem? Tehát, hogy érted, hogyan tudnék kérni nélkületben, amikor megöregítették, akkor volt szakálla is, tehát, hogy simán eljátsza ezt is.
2: Az jó, mert akkor egy sminkessel megvan a két forgatás, nem?
3: Egyikről rohan át a másikra. Igen, de várjál, mert akkor kell valamit azért a Törölcsik Franciskának is találni, mert hát neki amúgy is találjunk, tehát, hogy jól mutat minden filmben.
2: Hát lehet ő a télanyó.
3: Ja, értem.
2: Most ilyen dögös télanyó lesz.
3: Én ezt adom. Tehát akkor beleviszünk egy ilyen harmadik műfajt is?
2: Ja, persze. Minden ott lesz. Kovi lesz a konzulens.
3: És akkor keresünk valami mellékszerepet a Marics Petinek.
2: Ja, mindenképpen, és a Demjén megüljön egy pályaudvaron.
3: Ez ennyi, tehát, hogy mert egyébként egy pályaudvar az bármikor felbukhat.
2: Hát, csak legyen egy ilyen jelenet, amikor a Mikulás leereszkedik a Demjénhez, és a csizmájába egy üveg bort így belecsúsztat.
3: Csak azért úgy furcsa lesz, mikor a vérapó a tömegírtás közepette mondjuk elkezdi énekelni a szerelemvonatot.
2: Hát megviszi a vörös bort, hát hogyha már vérapó, akkor
3: nyilván. Persze, abszolút.
2: Jó, hát figyelj, ma is nap van.
3: Közben írja nekünk Péter, várjál, mindjárt elmondjuk egyébként, hogy mi van ma, értem, hogy az időgépre célozgat. Jó reggelt, a Butha már itt van, én Tátról.
2: A Táti Butha?
3: A Táti Butha, na, a Táti Butha minket hallgat.
2: Jó, köszönjük, üdvözlünk sok szeretettel.
3: Péterünk, várjuk a bölcsességeket, jó?
2: Jó, és döntsd el, hogy ebben a műsorban minden zen-e.
3: Uff. Na, ja, mert szóvisz csütörtök is lesz.
2: Az nagyon durva lesz, igen, már túl kell élnünk a csütörtököt. Augusztus 6-a van, az év sokadik napja, 218-dik, és ünnepelnek a Berták és a Bettinák, úgyhogy Isten éltesse őket. Szegény Berta, ő már ugye nem él, de ez egyik kedvenc szereplőm a Két pasi meg egy kicsiből.
3: Meg egyébként a, igen, teljes joggal, ünnepelnek a Csobillák, az Oktávok, és az Oktáviák.
2: Meg a Sixtusok. Megvan az a jelenet a Két pasi meg egy kicsiből, amikor valamiért, nem tudom miért, de a Bertához mennek vendégségbe, és a Charlie, ilyen nagyon kínos helyzet van ott, mert ugye hát ő egy ilyen csóró cseléd, és kicsi a lakás, meg minden, és a Charlie ki akar menekülni egy szituációból, és így mondja, hogy hát Bert, amíg körbe se vezettél minket. Vőcöbb voltál már? Igen. Akkor mindent láttál.
3: Híres szülöttek Alexander Fleming, Nobel-díjas skót orvos és a bakteriológus. Ő volt, aki felfedezte a penicillint, 1881-ben született.
2: Jó, tehát akkor ez nem a vasutas, oké. 1928 Andy Warhol, amerikai képzőművész, a pop art legismertebb alakja, hát itt mindig a pisszoár ugrik be, nem?
3: Klárikának kívánunk nagyon-nagyon boldog születésnapot ebből az apropó. Nem mondjuk ki, hogy mikor született, jó, nem illik.
2: De, a múltban.
3: De egyébként Klárika egy tündéri nő, úgyhogy all in.
2: Volt háztartási balesetet, de már jobban van. 1972-ben Gary Halliwell, brit énekesnő, a Spice Girls egykori tagja, a Ginger Spice, ő ezen a napon született.
3: Ő is egy tündéri nő, ugyanúgy, és Serván Attila, magyar színész, énekes, táncos, 76-os születésű.
2: Az oltári srácokban nagyon olyat alakít, meg egyébként sok mindenben. Oké, nézzük, mi van még. Hát lehet, hogy az első villamos székes kivégzést azt most ugrom, pláne most, hogy ilyen energiastopp van, nem? Tehát, hogy ez
3: lehet azt is elhalasztás.
2: Azt is megúszta volna. Mi legyen? A kedvenc Beatles dalom a Help, és az az album ezen a napon jelent meg 1965-ben, az zseniális, hogyan indul ez a dal.
3: Vannak világnapjaink, a szárazfölddel körülzárt fejlődő országok különleges fejlesztési szükségleteinek és kihívásainak nemzetközi napja. Na ez van ma. Aki visszamondja, az megkapja a Rédl Ádám Túró Rudiát.
2: Hát azt már nem? Vagy hát miről kell
3: annak
2: visszahoznia?
3: Annak vesz a még egyet.
2: Hát vagy ezt ünnepled, vagy a nemzetközi sörnapot, mert az is ma van.
3: Így van, a friss lehellet napja is van, sajnos nem mindenki tartja.
2: Jó, közben nézem egyébként, hogy a nem hivatalos sörnap van egyébként, mert augusztus 7-e a hivatalos. Jó van, akkor ezt szerintem két napi sörözést kell most elkövetni, mindenki erre koncentráljon, és akkor már, hogyha sör, akkor az Egyesült Államokban is szerintem itt keveredett össze a rendszer, root beer és vanília fagylalt, ebből egy ilyen különleges desszertet csinálnak, ennek is ma van a napja.
3: Ma van a mozgasd meg a lábujjaidat nap, azért, hogy milyen kreténségeket tudnak emberek kitalálni, de tényleg.
2: És ma van a nővérek és lánytestvérek napja, úgyhogy őket is mindenki ünnepelje, illetve ami még érdekes lehet, hogy az első World Wide Web, vagyis internetes oldal a Next számítógépen ezen a napon a CERN-ben jött létre, és ez képzeld el egy ilyen gyűjtőoldal, mint a startlap, és a mai napig elérhető dögunalmas.
3: Startlapot használ még valaki ugyanúgy? Ja, édesanyád.
2: Az anyának készült. Tehát az igazából szerintem a látogatottságot ő.
3: A mai napi látogatottság egy.
2: Amúgy a mai napig én, nem tudom, ez valamiért beégett, ha tesztelnem kell, hogy van-e valahol internet, akkor reflexből a startlap.hu-t írom be. Soha semmit nem csinálok onnan, de valamiért, amikor van-e net, akkor azt írom be, hogy startlap.hu.
3: Írjon. Jó, aki használ még startlapot, az küldjön már SMS-t vagy Viber üzit 0620-978-978-5.
0: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Választ a Buenos Morgant.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Bizony, ma is így teszünk, mégpedig 6 perccel 4:48 után. Ma valaki olyan kérdéssel talál meg, kedves Kos, amire elsőre rávágnád a választ. Várj azonban pár másodpercet, egy apró részlet ugyanis teljesen megváltoztathatja a véleményedet.
2: Bika, egy régóta halogatott apróság ma végre lekerülhet a listádról. Meglepően jó érzés lesz kipróbálni, és lendületet adhat valami nagyobbhoz is.
1: Ma te leszel az információs központ, kedves ikrekjegyű. Hírek, üzenetek és érdekes történetek találnak meg, de vigyázz, nem mindegyiket kell továbbadni.
2: Rák, egy spontán program felboríthatja a terveidet, de most éppen a rögtönzésből sülhet ki valami jó. Ne ragaszkodj mindenáron az eredeti menetrendhez, hidd el, jó lesz.
1: Valaki ma megdicsérhet valamiért, kedves oroszlán, amit te egyáltalán nem tartasz különlegesnek. Ne üsd el egy ugyan márral, lehet, hogy tényleg van mire büszkének lenned.
2: Szűz, ma különösen gyorsan kiszúrod, ha valami nincsen rendben. Használd ezt a probléma megoldásra, de ne akarj minden apró hibát azonnal kijavítani.
1: A Vénusz belép a jegyedbe, kedves mérleg, így asztrológiai értelemben most te kerülsz reflektorfénybe. Egy találkozás, egy bók vagy egy váratlan közeledés feldobhatja a napodat.
2: Skorpió, ma valaki többet árulhat el magáról, mint eredetileg szeretett volna. Ne faggass tovább, ha jól reagálsz, később magától folytatja.
1: Egy miért is ne döntésből lehet a nap legjobb története, legalábbis a nyilas jegyű számára. Persze nem kell fejjel rohanni a falnak, de ma érdemes egy kicsit eltérni a megszokottól.
2: Bak, ma kiderülhet, hogy egy feladat sokkal egyszerűbb, mint amilyennek hetek óta képzelted. A legnehezebb része valószínűleg az lesz, hogy végre elkezd.
1: Egy szokatlan ötletedre először furcsán nézhetnek, kedves vízöntő, aztán valaki rájön, hogy van benne fantázia. Ne dobd el csak azért, mert nem mindenki érti meg azonnal.
2: Halak, ma egy apró figyelmesség többet érhet egy nagy gesztusnál. Na ez jó lesz a következő témához. Egy üzenet, egy telefon vagy néhány kedves mondat pont jókor érkezhet valakihez.
1: Mert hogy nem csak a figyelmesség lehet apró, hanem a kiadások is. Sok kicsi sokra megy, de nem feltétlenül csak jó értelemben. Állítólag a pszichológia szerint vannak jelei annak, hogy miért sikerül az. Hát miért lépünk bele gyakran abba a folyóba, hogy 100 apróságra van pénzünk, egy nagyobb kiadásra azonban nincsen. Na ezt fogjuk kitárgyalni az óra második felében, természetesen Kittivel együtt.
0: Mosolygós reggel.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában...

0: és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
1: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen, egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6 perccel járunk, 7:30 után. Hello. Csatlakozott hozzánk Kitti. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-esen is egyre élénkebb a forgalom. Komolyabb fennakadás szerencsére nincsen, viszont továbbra is ott Mány magasságában azért némi torlódást látok.
2: 27 fok van, 38 lesz, dögmeleg, és muszáj idehoznom Péternek a reakcióját a horoszkópra, ugye ő szűz, és azt mondja, hogy dehogy fogom meglátni a hibákat. Én nem is fogom kijavítani a hibákat. Azért van a műszakvezető.
3: Remélem, ennyi. Hogy veszélyes üzemben dolgozol.
0: Igen, erre valók a főnökök, ugye?
3: Atomerőműben vagy valahol.
0: Igen. Foglalkozzunk pénzügyi... Igen, egyébként, ha valaki paksi információkra esetleg tényleg most így támaszkodna, meg próbálna ezeket begyűjteni, akkor én javaslom mindenképpen Endrét, mert ő paksi.
1: Úristen.
0: Rákanyarodunk a pénzügyekre.
2: És aki velünk maradt, és pénze is van, az most figyeljen nagyon, mert...
0: Beosztjuk neki.
2: Beosztjuk, mi megmondjuk, hogyan kell belebánni, ugyanis hát előhoztak mindenféle pszichológiai érveket, de én is tapasztalom magamon ezt a jelenséget, hogy 100 apróságra van pénzünk, megveszünk mindenféle ilyen picike dolgokat, de valahogy a nagy dolgokra meg a végén nem marad. És hogyha belegondolok abba, hogy gyerekkoromban ez hogy ment, teljesen a fordítottja volt, nem vettem meg ilyen apró tígymúgy dolgokat, megpróbáltam.
0: Tígymúgy?
2: Én nekem van ebből.
0: Kérdezni a művelt angolnak.
2: Van ebből diplomám, hogy szavakat gyárthatok, mert kommunikációs végzettségem van, szóval én egy kommunikátor, kommunikációs szakember vagyok.
0: Végzettségem van, csével.
2: Tígymúgy.
1: Ezt viszem.
2: Szóval, hogy elszorjuk apróra, de közben meg nem vesszük meg a nagyot, és gyerekkoromban meg emlékszem, hogy direkt nem vettem semmit, hogy meglegyen a Game Boy. Tehát, hogy így kicsit kifordult a világ, szerintem ebben sok minden van, például az internetes vásárlások, stb. De hogy beszéljük már át ezt egy kicsit, hogy rátok mennyire jellemző, hogy így elfolyik a pénz.
1: Nem tudom, nekem most erről az jutott eszembe,
3: hogy használ nekünk Túró Rudit.
1: Sporolnom kellett.
0: És nincs Game Boy-a.
1: Sporolnom kellett volna.
0: Se baja, nincs se Game Boy-a.
1: Igen. Hogy amikor fiatalok voltunk, akkor jó, akkor is viszonylag a nagyobb dolgok drágábbak voltak, de most gyakorlatilag olyan drága minden, hogy már felesleges neki állni gyűjteni.
0: Csak a magad nevében beszélj múlt időben a fiatalságról. Mi
1: ja,
0: fiatalok
1: egyébként
0: vagyunk.
1: Igen.
2: Ja, hogy értem.
1: Érted?
2: Már hogy igen, tehát hogy a nagy dolgok már annyira elérhetetlennek váltak, hogy úgy, hogy vele, hogy igazából tök fölösleges, mert elérhetetlen a cél, tehát elköltöm ilyen szarokra.
1: Igen, a kicsikkel teszed magad boldogabb.
0: Amúgy ebben lehet valami, meg egyébként, ha belegondolsz, Ádi, azért szerintem könnyebb volt annól összesporolni egy Gameboy-ra, mint ma mondjuk egy autóra.
1: Hát konkrétan.
2: Jó,
1: igen.
2: De mondjuk azt párhuzamba egy PlayStation-el hozd mondjuk.
0: Hát még arra is.
2: Jó, egyébként ebben is igazad lesz.
1: A 90-es években nem volt.
2: De tényleg?
0: Volt, Nintendo volt.
2: Hát mert akkor mindenki táncolt.
0: Igen. A sárga kazettás. Az
1: igen,
0: milyen jó
1: úristen,
0: volt.
1: Úristen, de szerettem. Mario.
0: A sárga kazettás játékkonzol, bizony. Azt én is imádtam. Hát mi ezen nőttünk fel.
2: Hát igen, én nekem Tetrisem volt, 6 darab, azokból még meg is vannak. Mi ez, gazdag gyerek?
0: De minek kellett neked 6 darab Tetris?
2: Nem tudom.
0: Minden nap másikkal játszottál, vagy mi?
2: Összegyűltek a Tetrisek. Aha, és megvalósítottam már gyerekkoromban a te életcélodat, hogy minden nap másikkal játszál.
1: És van még belőle otthon?
2: Van, mind megvan.
1: Hozd már el.
2: Egyszer egy ilyen Tetris napot tarthatunk. A Game Boy-om is volt, meg előtte a Commodore 64. Az nagyon megvan, abban tök jó játékok voltak. Volt Pac-Man, azt imádtuk. Meg hogy kazettáról töltünk be játékot, az is egy annyira szürreális dolog szerintem a mai fiataloknak. Na hát itt azt mondják, hogy itt a főbb pszichológiai szempontok, hogy miért ilyen pár ezres vásárlásokat követünk, hogy kis összeg egyelő kis kockázat, tehát 2-3 ezer forintnál sokszor úgy érzed, hogy nem fogsz sokat veszíteni. 2. Azonnali jutalomban van részed. Ez egyébként érdekes, mert tényleg egy pszichológiai módszer, hogy jutalmazd magad, hogyha valami kihíváson vagy túl. Egy időben én még nem volt cukormentes Túró Rudi, de emiatt kezdtem hízásnak indulni. És a harmadik pedig, ami nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen fogalom, hogy retail therapy, ami arról szól, hogy nem azért vásárolunk, mert szükségünk van valamire, hanem tényleg azért, mert jutalmat akarunk magunknak adni, ez kicsit az előzővel egybeesik, kicsit pedig vigasztalni szeretnénk magunkat, és kivonni a döntések alól, egyfajta döntésfáradtság jellemez minket, és jót tesz az, hogyha mondjuk nem kell döntést hoznunk nagy dolgokban.
1: Egyet tudok ezzel érteni amúgy.
0: Plusz ugye a másik, hogy sok kicsi, ezt nem látjuk olyan nagynak. Tehát, hogy úgy vagyunk vele, hogy jaj, hát ez csak ennyi, jaj, hát ez csak annyi, jaj, hát az csak amennyi. Aztán, hogyha összeadod, mondjuk a hónap végén, hogy az mennyi, akkor meg lehet, hogy fogod a fejed, hogy atya úristen, hát ez nem tűnt ennyinek.
2: itt azt írják, hogy átlag magyarországi átlag felmérésben az jön ki, hogy bár ez a napi pár száz forint meg 1000 forint jelentéktelennek tűnhet, de ez évvégére 730 000 forintra tud dagadni. Akkor most nézzük, 730 000 forintból mit vennél? Hogyha most tegyük azt, összespóroltad a nagy dolgot.
1: Hát...
0: Tehát az napi 2000 forint.
2: Az egy nap.
0: Ja, jól kimatekoztam.
2: Egy nap szállás a Balcsin.
0: Egy nap szállás a Balcsin. Hát az
1: gyakorlatilag kettő.
2: Hát tudom, hogy talált most ilyen szociál szállodát 816 000 egy hétre. Tehát, hogy így brutális árak vannak. Nem csoda, hogy nincsenek ott emberek. Képzétek el, van egy ilyen funkció, nem tudom, ti használjátok-e. Én még nem próbáltam ki, de nagyon szeretném online bank alkalmazásokban, hogy kerekítse az összeget, amit fizetsz. Beállíthatod azt, hogy százasra, ezresre, valamire kerekítsen, és az azt jelenti, hogy veszel mondjuk egy kávét 180 forintért, akkor ő kerekíti mondjuk 200-ra, és az a 20 forint, ami az árkülönbség, azt elrakja neked egy persejbe. És hogy gyűlik neked ez a plusz pénz. És állítólag nem tűnik fel vásárlásonként, hogy ő egy ilyen kicsi kerekítést elrakott, de évvégére jelentős összeget összespórol, úgyhogy észre se veszed.
1: Ezt mutasd már meg adás.
0: Érdekes, mert ha meg ott van a simán a számlán, akkor is ott van, tehát, hogy egy zsebedből
2: akkor látod
0: a másikba.
2: Költheted, nem?
1: Igen.
2: Ja,
1: jó, igen.
0: Hát igen, ez is igaz. Hát figyelj, az a baj, hogy, és egyébként ebben a kártyás fizetés is kicsit, ha belegondoltok, ludas, mert hogy ugye nem érzed, hogy a pénzt kiadod a kezedből. Tehát egyszerűen csak odaérinted a kártyát, vagy mondjuk a telefonodat, és fizetsz egy pittyenés, és nem érzed effektíve azt, hogy kiadtad a pénzt.
2: Ez a digitális dolog?
1: Én ezért fizetek mindig készpénzzel, úgyhogy én nagyon ilyen készpénzes vagyok. Nem azt mondom, hogy soha nem fizetek kártyával, de én szeretem látni konkrétan fizikailag, hogy még mennyi pénzem van.
2: Kéti, meséld el a múltkori bevásárlásodat, hogy mit vettél, és Roland, te hallottad ezt a sztorit? Én teljesen lehidaltam. Tippeld meg, hogy mennyit fizetetted. Mondd el a termékeket, amiket vettél. Én a kitit fogom küldeni bevásárolni.
1: és nem rossz boltba vásároltam egyébként. Majdnem egy 4 kilós dinnye, csomagolt, felvágott, egy vaj. Mi volt még? Várjál.
2: Még valami volt.
1: Valami még volt, de mi volt? Most elfelejtettem. Volt még valami. Nem tudom.
2: Tipli rövidítal.
1: Igen.
0: A szokásos napindító rakéta.
1: Várjál, szerintem egy tej volt még.
2: Tej, igen
1: laktózmentes hozzá.
2: Na jó, tehát ott a dinnye, ott a vaj, ott a felvágott, meg ott a laktózmentes tej, ami alapból drágább. Szerinted mennyit fizetett Kitti?
0: 2500 forintot? 2000-2500?
1: Majdnem eltalálta, 2100.
0: Kell, az mondom, hogy 2000-2500.
2: Én ennyire kávézok.
0: Én szoktam vásárolni, tudod, én nagyjából vagy. Képbe vagyok az árakkal.
1: Ja, nem? Amúgy igen.
2: A Kitti lenne a házvezetőnőm, akkor... Most miért? Akkor simán mondhatná azt, hogy adj egy 10-est, és bevásároltam. És én nem gyanakodnék rá, hogy ő ebből zsebre rakott 7000-et.
1: Akkor mikor mehetek hozzátok?
2: Nem, 8-at várjál, látod, mennyire nem gyanakodnak?
1: Jó, figyelj, hát azért... másodállást vállalok.
0: Egyébként az a durva, hogy nemrég voltak nagyszülőkkel nyaralni a gyerekek. És az alatt az egy hét alatt...
2: És neked tök ingyen volt.
0: Éreztük, hogy... Én meg otthon nyaraltam. Szóval, hogy nem, de hogy arra akartam kiukadni, hogy azt éreztük a Nórival, hogy az alatt az egy hét alatt alig költünk. Tehát, aha, hogy ahhoz képest, és így gondolkoztunk is, hogy ha nem lenne egyébként a két gyerek, mire költenénk? Tehát, hogy sokkal több megmaradna a zsebünkben.
2: Valószínűleg így tele lenne a kezed órákkal.
0: Ja, így,
1: igen.
2: Nyakig.
0: Kettőt, hármat kordanék, mint két kezemen.
2: Ez egyébként érdekes. Szerintem ti többet utaznátok.
0: Vélhetően, ja, igen.
2: Meg vannak, akik nagyon sokat költenek kajára. Tehát nálunk például a családban a kaja az mindig egy ilyen központi téma volt, meg dolog volt, ez szerintem látszik is rajtunk, és például az volt a nagy elképzelés, hogy ha majd a gyerekek kiröpülnek, de nem, mert akkor másfajta kaját veszel, jobbat, drágábbat.
1: Pontosan.
2: Tehát nem a mennyiségem megy el a dolog, hanem akár a minőségem.
0: Egyébként igen, nálunk is ez van. Tehát, hogy például, mit tudom én, felvágottból mi adalékanyagmentes felvágottat veszünk.
2: De akkor mi van benne? Hát abban kell a csigacsontváz, meg a kígyóbél.
0: Meg az sok izé.
2: Hát anélkül,
0: sok
2: szám, anélkül nem párizsi a párizsi.
0: Na, szóval, hogy mi is próbálunk így a minőségre adni, nyilván az meg olyan, hogy akkor az drágább lesz.
1: Persze.
2: Hát figyelj, most az a kérdés, hogy Párizs vagy párizsi. Uh-huh. És akkor ez majd eldől az évek során.
0: Hát, vagy mind a kettő, ha ennyi. Jól csinálod.
2: Benne vagytok egy játékban? Mert itt írtak egy dolgot, amivel le tudjuk magunkat ellenőrizni, és én ebbe a hallgatókat is invitálnám. Kitty, itt van a... Te készpénzes vásárló vagy? Itt van a telefonod? Nem. Nincs online? Most... Az jó, akkor te készpénzes vagy, jó leszel te készpénzben is.
1: Látod?
2: Roland, neked itt a telefonod, éreztem. Nekem is itt van a telefonom. Nem kell beolvasni, hogy mit, de megmeritek nyitni a bank alkalmazást és megnézni az elmúlt hét apró cseprő költéseit? mert ugye itt arra kérnek minket, ha nem, akkor én leszek az egyetlen.
0: Ha várjál, megnézem, de hogy mi legutóbb például pont készpénzzel fizettünk, tehát nekem vissza kell pörgetnem, hogy vásárláspénzek, de biztos, hogy tudok.
2: Az a kérdés, és most azért nyitom meg én is, megnyissátok meg ti is, hallgatók, itt azt mondják, hogy úgy tudjuk magunkat ellenőrizni, ha megnyitjuk a bank appot, és abban visszanézzük az egy hetet, tényleg az ilyen apró költéseket, amik történtek, és ezt megszorozzuk 52-vel. És akkor állítólag sokkolni fog minket a végeredmény. Na nézzük, most én már készültem erre, már hogy olyan értelemben, hogy itt volt az app, úgyhogy akkor kezdem én. Apró cseprő kávézások, van itt egy 1500-ös tétel, tegnap kimentünk fagyikázni a Tomival, gyógyszert vettem.
1: Bármit is jelentsen ez.
2: Igen, hát igen, egy 4000-es.
0: Kellett egy esemény utáni, vagy?
2: Tétel.
0: Mi volt az a? Tegnap kimentünk fagyikázni a Tomival, utána kell egy gyógyszert vennem.
2: Vettem kis apróságot hajnalnak, az is egy 1000-es, 4, 5, 6, 7, 8, és még ilyen apró cseprőből, ami itt szerepel, hát igen, van még itt egy, de ez bevásárlás, ez nem számít, van még itt egy hamburgerezés. Jó, akkor jön meg egy Júlia vegyesbolt 230 forint, nem tudom eldönteni, hogy az mi lehetett. Mit vettem a Júlia vegyesbolt? Kézzel el, van egy kínai bolt, aminek az a, ott a környékünkön mindig az, amit kiír a bank, hogyha levontak pénzt, hogy valami rádió. Tehát valami rádióból lett tőlem. Júlia vegyesbolt 230. Írjátok már meg, mit vettem 230-ére Júlia vegyesben. Én azt számolom, hogy nekem ez egy hét alatt 15 000 alatt kicsivel. Tehát valahol egy 15 000 forint elment egy hét alatt ilyen apró cseprő vackokra.
0: Várjál, én meg itt közben pörgetem, de az a baj, hogy ilyen nagyobb bevásárlás, de nem, az se nagyobb volt, az ilyen kicsi, az egy, mert két helyen szoktunk vásárolni, és ez pont az, abból az egyik, de ez egy ilyen 8690 forint, tehát az biztos, hogy ilyen pár dolgot.
2: Azt most nem mondd be, amit a dealernek adsz.
0: Vettünk csak... Most keresek egy nagyobb bevásárlást, de az a baj, hogy nem, itt van egy, de ez is csak ilyen 3200.
1: Jó, kicsike,
0: akkor is,
1: nem.
0: Akkor is csak ilyen beszaladtam szerintem pár dologért.
2: Jó, de hogyha egy fejből mész, mit tudom én, elmentek a fiaddal, tegnap voltatok meccsen, vettél egy kávét, kólát szoktam, lehet, hogy az, de azt nem kapsz 230.
1: Ki voltatok tikkadva ebben a 40 fokban?
0: Nem.
2: Nem, én tegnap kétszer is ittam.
0: Nekem ilyen apró költéseim, tehát én nem szoktam, én otthon kávézom például.
2: Akkor mennyire teszed ezt szerinted egy hét alatt, mennyi folyik így el? Amilyen tényleg ilyen apró cseprő baromság.
0: De apró cseprő baromságra nekem nagyon kevés. Tehát nekünk a bevásárlás az, ami jobban viszi a pénzt, meg az egyéb kiadások, mit tudom én, a gyerekeknek a sportolói tagdíjtól kezdve, vannak itt azért olyan kiadások.
2: Hát de fusson a ház körül.
0: Vagy tudom én, múltkor ugye beültünk a gyerekkel egyet az egyik gyors étterembe kajálni például.
2: Na.
0: Tehát, hogy azért az is itt látom, hogy itt volt egy ilyen, mit tudom én, 7000-es kiadás, szóval azért ilyenek vannak.
2: Kávéztünk az élményparkban, egy jeges kávé 4000 forint, kihozási 1000 forint. Jó, de akkor mondjuk, hogy ilyen 10-es hetente átlag?
0: Hát a bevásárlásra nem, arra több.
2: Nem, az ilyen vizék, hát hogy beültek gyors étterembe.
0: Nem, közel se. Nem, nekem apróságokra alig megy.
2: Kéti neked?
0: Minden másra egyébként megy.
2: Te azért veszel ilyen temú hülyességeket néha, nem?
1: Én nem tudom.
2: Semmit?
1: Muci, én nem szoktam internetről se rendelni, más szokott helyettem, az más kérdés.
2: Ja, van rá. Ez olyan, mint amikor mi se töltöttünk le soha filmeket ilyen enkor, meg ilyenek, hanem volt emberünk, aki csinálta.
1: Nem, de egyébként most így végig gondolva azért én szoktam, mert én tipikusan ez vagyok, ma megérdemlem ezt, úgyhogy szerintem ilyen kis apró cseprőre 5000 forint azért elmegy.
2: 5000. Jó, akkor itt azt számoltam ki, hogy a Kittinél ilyen 250-260-270 ezer forint egy évben, akkor Rolandnál valószínűleg valahol kettőn között lesz a vége, nekem 780 ezer forint jön Jézusom. Össze egy évben.
0: Na, egy közben pörgettem, de ezek ilyen bevásárlások, tehát hogy ilyen 14 ezer, 17 ezer, tehát hogy ezek bevásárlások.
2: Mit ér az a lányos oldal, az mennyi? Az alapszükséglet, vagy?
0: Ja, hát nem, te tudod, azt szokták mondani, hogy én a dest követem, a céges kasszáról.
2: A céges kasszáról csinálod. Teljesen jó. Tehát akkor tulajdonképpen azért így szerintem magunkhoz képest sokat költünk erre, és én azt mondom, hogy jó, nekem most kijött egy évre 780 ezer forint erre a tételre. De ez engem ennyire legalább boldogít. Tehát, hogy nekem ez megéri. Vagy hát én azt mondom, hogy inkább évközben vegyem meg a kólát, legyen egy jégkrémem, megyek egy hamburgert, és legyek ettől boldog, mint hogy évvégén legyen 780 ezer forintom, amire azt mondtad, Kitty, hogy hát ez nagyjából mit tudsz belőle venni, semmit.
0: Hát azért a 780 ezer az már szerintem egy szemmel is jól látható összeg.
1: Hát egy biciklit.
2: Hát de jó, ha ezt nullázod, akkor most nincs itt a kólám. Na jó, és nekem ez többet ér.
0: Kijön tényleg egy családi wellness, egy kiruccanás, egy valami pluszban, vagy ha azt azért, mit tudom én, 2-3 éven keresztül félreteszed, akkor egy komolyabb nyaralás. Tehát azért lehet ezekkel kalkulálni,
2: jó,
0: szerintem.
2: Jó, de nálad is kijött egy 450-500 ezer.
0: Te fogva nem, nekem apróságokból alig jön ki. Nálam a sok egyéb másból jön ki, hogy a bevásárlásnál mennyit költünk, hogy egyébként ott van a hiteltörlesztő, mondom, a gyerekeknek a tagdíja, stb. Stb.
1: Hát annyi Ádi, hogy mi az apró élvezeteket szeretjük.
0: Én meg a nagyra esküszöm.
4: Ez a Forrás Rádió.

0: nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra, keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az ország ivóvíz készlete biztonságban van. Kinevezték Kármán Andrást az IMF kormányzó tanácsába. A hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Magyarország ivóvíz készlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormányszóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvíz ellátással kapcsolatban. A kormányszóvivő érthetőnek nevezte az aggodalmat, rámutatva, hogy a hírekben sokan látják az átmeneti nyomáscsökkenésről szóló beszámolókat, vagy a lajtoskocsik megjelenését. Köböl Anita kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el. Az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A korlátozás az ivóvízvédelmét szolgálja, tájékoztatott Köböl Anita kiemelve, ezt leginkább úgy lehet támogatni, ha mindenki odafigyel a saját fogyasztására. A kabinet mindenkit arra kér, hogy ne dőljön be a megalapozatlan rémhíreknek, a boltok megrohamozása felesleges, fogalmazott a kormány szóvívő. A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal kinevezte Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valuta Alap, vagyis az IMF kormányzó tanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá. A határozatok tárában szerdán megjelent döntés értelemszerűen rendelkezik a posztot eddig betöltő Nagy Márton volt gazdasági miniszter felmentéséről is. A mai napon marad az embert próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége, légzési nehézségek is előfordulhatnak. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, tanácsolja az időkép. Augusztus 8-án, vagyis most szombaton rendezik meg a 7. Szent Donát napi Baibor napot. A program 16 órakor kezdődik, 17 órától átadják Bajközség borának díjait, majd koncertet ad a Magyar Honvédség Klapkagyörgy első páncélos dandár zenekar. Este 7 órától pedig az Eszterházi kispincénél a Schwab gondoskodik majd a jó hangulatról. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Napközben még a hőségé marad a főszerep, de a napsütés sokak örömére, időnként komoly felhők zavarhatják meg. A délutáni és esti órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délutánra 33-38 fok közé esik a maximum hőmérséklet. Pénteken a változóan felhős idő és a több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. 32 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindítós láger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I és Rolanddal

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Na hello, kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, szevasztok, 8 óra 5 perc van, folytatódik a Buenos Morgan, természetesen óraindító útinfókat ezúttal is hozunk. Nagyjából változatlan a helyzet, legalábbis az M1-esen mindenféleképpen, új baroknál látok némi torlódást, figyelj, nincs torlódás, nem?
3: Baby.
2: Na ez hogy sikerült?
4: Beírtam, hogy időjárás, és az effektpadon maradtam, és minden gombra elindított valamit. Bocsánat. Elnézést kérek, még itt karantyol.
2: Nem, karantyol a béka.
4: Hoppá. Bocsánat, behallatszott?
2: Szóval, kicsi torlódásocskák az M1-esen,
4: köszönöm,
2: meg az effektpadon is. Egyébként ezt lesz számítva minden rendben. Ez egyszerre volt az asztala vista, a nem tudom, a júj, a minden.
4: Aj, tényleg bocsánat, kiszabadult itt a pokol. Na, tehát megdőlt az előző órai elméletem, közben bejött az időjárás jelentés is. Az van, hogy túléptük már a 28 fokot, ami 10-re volt a csúcstól. 30 fok van már most, tehát hamarabb melegszik, mint tegnap. 38 fok lesz ma a teteje, esőre ne számoljunk, és egyébként felhők imitamot előkerületnek majd holnap-holnap után, de a csapadékot még mindig csak jövő hétvégére várjuk majd. Közben pedig itt van egy cikk, amit Kitti küldött. Képzeld el, vannak magyarországi munkahelyek, ahol alkoholmentes sört, meg dinnyét osztanak azért, hogy jobban kibírják a hőséget az emberek, és itt panaszkodnak, hogy bizonyos gyárakban a kánikulában ugyanúgy kell dolgozni, más helyen meg ilyen dolgok vannak, meg párakapok. Látok fényképeket is építkezésekről. Tök jó, hogy vannak ilyen munkahelyek.
2: Egyébként tényleg jó, viszont gyanítom, hogy ahol mondjuk alkoholmentes sört osztanak meg dinnyét, ott azért több pisi szünetet kell utána beiktatni.
4: Vagy nem? Na most igen.
2: Azt mert hitted, kiizzadod, egyébként
4: azt hitted,
2: lehet.
4: Hogy mondasz valamit, de például a múltkori strandos kitelepülésünk. Én képzeld el, hát hol volt ez a Vízzenevirág fesztiválon, hogy 5 liter folyadékot simán bevittem napközben. Egy rakat jégkását ittam, nyomtam a vizeket, minden, és összesen egyszer voltam egész nap vécén. Jó, akkor fél órát, de...
2: gyűjtögetted?
4: Igen, szóval, hogy nem biztos, hogy itt annyit veszítesz a munkaerőn, és azon kezdek gondolkozni, hogy ezek mennyire emberi dolgok, és mennyire jó megoldások, mert tegnap mesélte Tomi, hogy ő dolgozott olyan helyen, ahol pakolni kellett, úgyhogy két kamion, vagy két ilyen teherautó, ilyen ponyvás, fekete ponyvás teherautó egymásra tolatott, és egyikből kellett eltrakni a másikba a cuccot, kim volt 40 fok, hát képzeleted bent mennyi volt. Tehát, hogy vannak emberek, akiket így dolgoztatnak.
2: Igen, és egyébként tehát így ebben a mostani hőségben tényleg kindolgozni minden hatalmas tisztelet tényleg feléjük, mert azért nagyon-nagyon komoly kihívás, és nagyon remélem, hogy minden munkáltató betartja azokat a szabályokat, amiket ilyenkor be kell.
4: Én is nagyon remélem, és ugye lehet ilyeneket hallani, de a múltkor ezen én teljesen ledöbbentem, hogy bizonyos állami szférából hazaengedik az embereket, hogy ne a munkahelyükön legyenek, vagy ahol nincsen klíma, postán hamarabb zárnak, bár mondjuk szerintem amúgy is délben már zárva vannak a posták, de ez más kérdés, de hogy az döbbentett le, hogy ez szerintem jól van így, de hogy hazaküldtek embereket hivatalokból, és közben láttam, ahogyan az út szélén a közmunkások ugyanúgy nyírták a füvet.
2: Hát azt nem nagyon lehet home office-ban
4: csinálni.
2: És tudod,
4: az a durva, hogy ott viszont benn vagy ebben a ruhában, tehát hogy ott nincsen az, hogy akkor nem veszed fel a védőruhát. Tehát még egy sauna faktor, azért vannak kemény emberek, tehát amikor így gondolkozol azon, hogy milyen dolgokkal küzdesz, akkor azért ezeket így érdemes szem előtt tartani.
2: Igen, meg hát akik ugye építkezéseken dolgoznak, stb. Na, ebben az órában mi vár ránk, kérem szépen, hát hamarosan jön az idegrendszergyilkos rovatunk, ez lesz a Szóvíz csütörtök.
4: Alig várom, gondolom a hallgatók is, de megint megnyugvásként mondom, vagy megnyugtatásként, hogy akik ezt túlélik, azok már hétvégében érezhetik magukat, ez a pontja a hétnek, ami mindig át kell billennünk közösen.
2: Utána pedig babonákról fogunk beszélgetni, jó. Ráadásul van egy kvíz is, ezt te fogod hozni, ugye, Ádi?
4: Igen, és most együtt fogunk játszani, tehát ellentétben az eddigi kvízekkel, ahol igazából egymást jobbtuk, közös megegyezésre kell majd jutnunk minden kérdésnél, és kíváncsi vagyok, hogy mi ketten, akik abszolút nem vagyunk babonásak, és Kitti, akiről van egy feltételezésem, de majd ő elmondja, mire jutunk, tudunk-e közös megegyezésre jutni, logika alapján kell majd haladnunk, tehát lehet, hogy lesz, amire emlékezni fogunk, de ki kell logikáznunk, hogy például miért logikus az, hogy ha átmegy előttünk a fekete macska, akkor a hátunk mögött hátra kell köpni a sót.
2: Igen, na nem, bevallom, hogy én sem nagyon hiszek ezekben a babonákban, max a lekopogás, tényleg az.
4: Fekete még macskában még lesz, amit
2: jó,
4: biztos,
2: lehet, hogy van,
4: lesz.
2: Lehet, hogy van olyan hétköznapi babona, ami most így hirtelen nem jut eszembe, viszont igen, tehát hármunk közül messze Kitti az, aki ezt a leginkább elhiszi és képviseli.
4: Nem mond nekem, hogy soha nem csókoltál még kémény seprőt.
2: Nem, láttál már kémény seprő csajt?
4: Amúgy nem.
2: Ha van kémény seprő.
4: És ez a két állítás így stimmelhet.
2: akkor jelentkezzen. 0620 978 978.
0: Forrás Rádió. A polgármesteri hivatalban a Jenőnél.

0: Kettő perccel járunk 8:45 után, úgyhogy éppen itt az ideje annak, hogy mindenkit jól lefárasszunk. Jön tehát a Szóvicc csütörtök rovatunk.
1: Nagyon készültem, és felemás leszek. Lesznek benne jók, lesznek benne rosszak.
0: Hát, de ez mindig így van, nem?
1: Jó, csak ezt mindig jobb előre elmondani, mint utólag itt exkluzálni. Jó előre bocsánatot kérni, nem? Hogy utána már tiszta legyen a lelkiismereted.
0: Jó, találtam közben még egyet. Tehát nekem
1: akkor kezdjed, te, mert neked több van.
0: Lesz egy ráadás. Melyik a leghangosabb élőlényünk az óceánban?
1: Nem tudom.
0: Hát a kiabálnánk.
1: Jó van, magasra tesszük ma is a lécet, könnyű lesz átmenni alatta. Figyelj, Pistike fest éppen, amikor oda megy hozzá a tanárnő. Mi ez, Pistike? Ez egy ördög. És szarva van? Nem, festve.
0: Mit csinál a nagy melegben az archeológus?
1: Kutatás.
0: Régészeti kutatás. Így
1: gondoltam valamilyen, mert az asztronauta az meg űrkutatás, igen. Miért jó a kerekes kút? A mevíz.
0: Nem tudom.
1: Mert oda tolod, ahova akarod.
0: Ajajajajajajajaj. Mindig rosszul leszek, ha egy parkoló közelébe érek. Ez a parking zone kor.
1: Azt a rohadt. Figyelj, jön az egyik kedvencem. Mit mond Batman Robinnak, ha azt akarja, hogy szálljanak be a Batmobilba?
0: Gyere, Robin, szálljunk be a Batmobilba.
1: Úgy! És tudtad!
0: Ez klasszikus.
1: Annyira jó.
0: Tehenekkel vonulunk fel a társadalmi békéért. Tűnj a gyűlölet ellen!
1: Úristen.
0: Nekem ez volt a mai kedvencem.
1: Én hozom a legeslegjobbat, ez nekem tök új. És nem tudom, hogy került ki eddig, de annyira jó. Nem aktuális már, de annyira jó. Figyelj. Miért szakított Shane Tosup és Szabó Zsófi?
0: Jó. Ez nagyon. Várjál, ez már régi lehet, mert már rég szakítottak. Pár éves sztori szerintem. Nem tudom.
1: Úgyse találod ki. Mert Zsófi a rövid kapcsolatokat szereti, Shane pedig a hosszúkat inkább.
0: Tényleg, igen. Így van. Jó, akkor nekem van, neked ez volt az útcsó, ugye?
1: Nekem ennyi, kifagytam.
0: Így van, nekem még van akkor egy ráadás, ezzel zárunk, és ezt vehetitek egyben, kvázi egy ilyen költői kérdésnek, és előtte még, mielőtt ezt elárulunk, gyorsan elmondjuk, hogy egy babona kvízzel jövünk majd az óra második felében. Jöjjön akkor az utolsó. A csak melltartót árusító fehér nemű boltot hívhatjuk begyi árukereskedésnek?
2: Ha van egy kedvenc

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
4: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
3: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
5: Aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel!

Gábornál Ottali. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kilenccel járunk, fél kilenc után jöjjön a nagy babonak víz. Hát van egy olyan érzésünk, egy ilyen határozott érzésünk az Ádival, hogy közülünk messze Kitti a legbabonásabb.
1: És rosszul gondolod.
0: Tényleg nem vagy babonás?
2: Semennyire.
1: Egy-kettő van, ami de az se korlátoz be, úgyhogy...
2: Jó, a bekorlátozás oké, hogy az nincsen, ez tök jó hír, és ennek örülök. De mi az, ami most eszedbe jut, és amit mindig megcsinálsz, általában mindig?
1: Általában mindig. Aha. Hát figyelj, megcsinálni nem csinálom, csak a fekete macska az általában utána tényleg nem szokott jót hozni.
2: Jó, és akkor mit csinálsz? Tehát ott van valami, van megoldás a fekete macskára, valami hátra kell köpnöd a vállad fölött, vagy mit tudom én, átdobod a macskát a fejeden, vagy megsózod.
0: Én megpörgeted el, hogy itt
1: menj a franc!
0: Azt mondja, állatvédők nem annyira lájkolnák.
2: Benne, mit lehet tenni fekete macska ellen?
1: Most...
2: Ajánljak festékboltokat?
0: Ja, a következő, mit lehet tenni fekete démon ellen?
1: Jézusom, mit ír?
2: Azt a rohadt. Távolítsd el a vonzó dolgokat, ne maradjon kint macska eledel. Szerintem félreértett.
0: Úgy érzem, nem annyira vett át, hogy ez babona.
1: Elfelejtetted részletezni.
2: Macska riasztó növények. Azzal dob meg a macskát, mert most beírtam, hogy babona. Ha babonára gondolsz, sokszor bal szerencsét hoz, és itt a megoldás rögtön. Három lépést hátra kell lépni, vagy meg kell várni, amíg valaki más megy át először. Tehát akkor Kitti, te reggel 5-kor, vagy 4-kor.
1: Jó van, nincs erre időm.
2: Várakozz.
0: De azért, figyelj, most így örülök annak, hogy mondjuk a Kitti nem vezet, mert most gondolj, mert én nyomnak egy satut, és akkor megvárjuk, amíg valaki eljön.
2: Egyes angol hagyományok szerint, ha egy fekete macska megjelenik egy esküvőn, az boldog házasságot jelez.
1: Na, oda megvinni kell, tessék.
0: Igen, de hát ha meg egy 20 éves fekete cicus jelenik meg, az nem feltétlenül jelent jó dolgot.
2: Mi a szerencse, nem? De ahogyha esküvő megjelenik, akkor három lépés hátra.
0: Az biztos.
1: Jó, most.

0: elhatám, hogy a műlegény.
1: Sózba menj asszony. Jó, van olyan babonátok, vagy hagyományotok, ami a családban van? Tehát ami ilyen saját, házilag gyártott. Úgy tudtam, hogy a kicsi
2: azért talán. Nem, csak most az jutott eszembe, hogy apunál például ő nem szereti ezt az előre köszöntést, tehát hogy ő babonás erre a születésnapra, tehát hogy így előre ünnepelni tudod, ha úgy jön ki, meg nem tudom.
1: Aha. Ezt ismerem, amitől meg én vagyok rosszul, de azzal nem tudok mit kezelni, és mindig direkt dacból ellene megyek. Amikor valaki ad egy fejfájás gyógyszert, és megköszönöm, mert udvarias vagyok, és azt mondja, hogy ne köszönd meg, mert nem fog hatni. Azt mondom, ezt tőled is hallottam már.
0: Ez is hidegen hat. Olyan szinten nem vagyok babonás, de nálunk senki, nálunk nem babona van, nálunk rend van.
2: Ennyi.
0: Asszony intézi.
1: Jó, akkor semmi. De én azt néha magamat rajta kapom azon, hogy lekopogok valamit.
0: De azt szoktam, azt szoktam.
1: Csak így valahogy így jön a mozdulat.
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: Nem tudom, a másik, ami néha így van, hogy 26-szor be kell zárnom, meg ki kell nyitnom az ajtót, mielőtt bemegyek, hogy ne öljék meg a családomat. De ez normális, nem?
2: Igen.
0: Én csak, nekem csak szépen rossz a memóriám, tehát hogy én így leellenőrzöm, hogy tényleg be van zárva az ajtó.
1: És a memóriáddal nincs valami baj?
0: Mire van a kérdés?
1: Jó, szép. Na, az van, hogy hát, hogyha van köztetek babonás drága hallgatók, úgy igazán, akkor nyugodtan írjátok meg, akár ilyen családi hagyományok, nem tudom, vagy ilyen dolgok, amik nálatok úgy vannak, és máshol nem, de ti tartjátok, mit tudom én, hogy nem tölthettek szénsavas üdítőt műanyag pohárba, vagy biztos vannak ilyen hülyeségek.
0: Vagy sört bögrébe.
1: Ha simán, sóbögréből bármi jó.
0: Na, azért
1: na mindegy, akkor ezt írjátok meg, de mi most megcsináljuk a nagy babona kvízt, és az eddigiekkel ellentétben, egyébként NLC-s kvíz, tehát megint nagyon mélyek leszünk, tudományosak, megalapozottak, igen, sokat adunk most, de hogy most az eddigiekkel ellentétben most egy irányba kell mennünk, tehát meg kell próbálnunk dűlőre jutni itt a témákban, használhatjuk eddigi tudásunkat, vagy a logikánkat. Mit jelent a babona szerint, ha egy evőeszköz leesik az asztalról? Tudja valaki variációk nélkül?
2: Fú, ez most nincs meg.
1: Hogyha kés és beleáll a lábadba, az pech. Ha bal lábadba pénz lesz, ha jobba, akkor pénzt költesz. Na, oké, váratlan vendég érkezik.
2: Igen.
1: Hamarosan elromlik valami a házban, vagy pénzt talál a család egyik tagja.
2: Szerintem a harmadik.
1: Pénzt nem talál, mert akkor mindenki verné le az evőeszközöket.
0: Nem a váratlan vendéges.
2: Az a könnyököt, ha beütöd.
1: Igen?
2: Igen.
1: Meg kell egyeznünk. Akkor hamarosan elromlik valami. Én is a vendéget érzem. Nem lehet, hogy több esetben jön vendég?
0: Igen.
2: Nem tudom, lehet.
1: Kitti, megfőzhetünk?
2: Hát figyelj.
1: Ne haragudj, a
2: lelketek rajta.
1: A következőnél át fogunk hallgatni, jó? Majd a végén megtudjuk az eredményt. Mit jelent egy régi hiedelem szerint, ha viszket a tenyerünk? Hosszú utazás vár ránk, pénzt kapunk vagy adunk ki, megváltozik az időjárás.
2: Második.
0: Hát a pénzes, igen.
2: Pénz.
1: Jó, ezt tudtuk. Kövi. Miért nem tanácsos a babona szerint a lakásban fütyülni? Hú, ezt tudod?
2: Én ezt nem is tudtam.
0: Valami olyasmi, rémlik, hogy a szerencsénket elfütyüljük, kifütyüljük, Jézusom. Valami ilyesmi.
1: Elfütyülöd a szerencsédet.
0: Igen, ezt egyszer olvastam valahol.
2: A memória testék, igen.
1: Hallod? Mert oda vonza a vihart.
0: Akkor mindenki fütyüljön, mert most már kellene
2: az egész ország egyszerre most.
1: Nekem gyanús a B, mert felébreszti a ház szellemeit.
2: Hát az is lehet.
1: Vagy C, mert kifütyülhetjük a pénzt és a szerencsét.
0: Na ez.
2: Hát akkor, hogyha emlékszik rá a kedves úrja.
0: Nem tartom, meg hát nyilván nem hiszek benne, de olvastam.
1: Jó, megyünk tovább. Mit jelezhet a fülcsengése vagy égése a népi hiedelem szerint?
2: Szíd valaki.
1: Tényleg.
0: Hát beszél, igen, szídja valami, igen, ilyesmi.
2: Nekem sűrű.
1: De jó vagy. Sűrű
2: vörös a fülem.
1: Nekem fogalmam nem volt erről. Vendég érkezik külföldről, valaki beszél rólunk, vagy másnap esti fog az eső, de
2: aha,
1: akkor
2: B.
1: Semmi meteorológiai nem történt eddig még a babona szerint.
0: Aha, igen, tehát valaki tovább. Beszél
2: lehet,
0: rólunk.
2: Hogy ezért nem esik.
1: Miért nem szabad egyes babonák szerint a táskát a földre tenni?
2: Elveszik a pénzet.
0: Így van.
1: De ebben mi lehet a logika? Az, hogy leraktad, nem figyeled, és elviszi a tolvaj?
0: Fogalmam nincs, de nem is tudom, ki szokta, van az ismerőseim között valaki, aki ezt mindig mondja, de nem tudom már kicsoda.
1: Tényleg van ilyen?
2: Andi például ezt nagyon tartja.
1: De micsoda?
2: Én is rá szoktam szólni másra, de ő nagyon. Tehát, hogy
1: nekem max annyi, nem akarom belerakni a kozba, de most én ma is leraktam a táskát, és akkor mi elmehet tőlünk a pénz?
0: Igen.
1: A veszekedés
0: igen.
1: is van, meg váratlan vendég megint.
0: Nem.
1: Mit tanácsol a babona, ha indulás után valamiért vissza kell mennünk a lakásba? Kitit, ezt tudni fogod?
2: Igen, várni kell, és le kell ülni, vagy nem tudom, hogy kell-e leülni, de hogy várni kell.
0: Tükörbe kell nézni szerintem. Nekem az, igen.
1: Szerintem meg rá kell ülni a tükörre.
2: Bárhol is legyen. Falról,
0: gyorsan rápattansz, így van.
1: Megnézed, mi van ott lent.
2: Na igen.
1: Te ezt olyan szögben ritkán látod.
0: Hát, hogy szerencsét okoz. És még lősz egy ilyen indokolatlan szelfit is.
2: Ja. Na?
1: Na jó, mondom, mik vannak. Üljünk le egy percre, vagy nézzünk bele a tükörbe. Eléggé jól lefettétek ezt szerintem. Na. Vegyük le a cipőnket, majd húzzuk fel újra, ezt tetszik amúgy. Ígyunk meg egy pohár vizet az ajtóban.
0: Hát a cipő is kell, de az nem a babona miatt, az azért, hogy nem visszük be a koszt.
1: Jó, akkor megjelöljük az át. Ja. És ebben mi a logika? Üljünk le egy persze azért, hogy gondoljuk át, hogy nincs más is, amit elfelejtettünk?
0: Én nem tudom ebben mi a logika, sose
2: hát
0: értettem.
2: Nem, szerintem idézőjelesen így hatástalanítja ezt a visszajövetelt meg, hogy elindultál és közben vissza kellett. Nem tudom, mindegy.
1: És mi a lényeg a tükörnek? Hogy nézd bele, hogy te mekkora lúzer vagy, hogy...
0: Nem, nézd meg, hogy milyen atom jól nézek ki ma is.
2: És csak ezért jöttél vissza.
0: Milyen szerencsés a világ, hogy ezt láthatja. Hát így.
1: Jó, egyébként azt tudjátok, bocsánat, még a kezeshez vissza, hogy melyik kezet kell vakarni, hogy pénzt kapjunk, és melyik, hogy adjunk, az nektek megvan?
0: Nem.
2: Szerintem a kiadás az talán a bal, de nem biztos.
1: Igen. Közben olvasd már be, a Mónika írt egyet, addig én végigörgetem még egyszer, mert a drága kvízünk menet közben kilépett.
0: Új évkor férfi lépje át a küszöböt elsőnek.
1: Tényleg.
0: Na hát a Madonnánál ez évtizedeken át működött.
2: És ha nincs férfi a háznál, akkor mi van?
1: Ott összezavarodik a babona.
2: Ha nincs férfi a háznál, kérjen meg a szomszédot, vagy mi?
1: A jó szerintem simán benne lesz. Oké, azt nézem, hol tartunk babonák szerint eskett
2: az
1: földre.
2: Az már túl vagyunk, igen?
1: Igen, tudom, csak visszalépett ez a drága. Vissza kell mennünk a lakásba, üljünk le, itt tartottunk. Jó, igen. Hirdetés átugrása. Tök jó, nyilván arra megy, hogy tudatosítson bennünk sok mindent. Mit jósoltak a régi családi hiedelmek az egymást keresztező késekhez?
0: Ah, veszekedés lesz.
1: Tényleg?
2: Figyeld,
0: nem tartom a babonákat, de ismerem.
1: Tudod?
2: De érted?
0: Mert okos vagyok ennyi. Hát most te az, hogy nem hiszek benne, attól
2: még ismerhetem. Ez a memória, nem hiszem el. Most már valahova elküldelek valamilyen kvízizébe, csatába.
0: Ez is fejből nem tudnám megmondani, csak így, ha felvetődik.
1: Vendég érkezik veszekedés, de be is ugrana? Tehát, hogyha látnál keresztbe tettevő eszközt, ez úgy előjönne a passzív tudásból?
0: Nem, csak így, hogyha ilyen körül, így. Mert hogy én ezekről úgy olvastam.
1: Oké, ezt is tudod? Miért tartották bal szerencsésnek a fejjel lefelé fordított kenyeret?
2: Na, ez nincs meg.
0: Az is, de szerintem az is valamilyen ilyen pénzes, anyagias talán, hogy valami anyagiból szerencsét hoz, vagy ilyesmi.
1: Nem az a baj vele, hogyha a macskára kötöd, akkor nem tudja, melyik felére essen?
0: Igen,
1: hogy van a vajas kenyeret kötöd a macska hátára, akkor van szívás.
0: Az örök mozgót.
1: Örök mozgó, igen. Mert pláne, hogyha még fekete is. Az van, hogy mert úgy gondolták, hogy gyorsabban kiszárad, B, mert ettől hamarabb megromolhat a liszt, C. Jó, hát ezekből könnyű, mert a kenyér a család jólétét és a mindennapi biztonságát jelképezte.
0: Na, valami ilyesmi, igen.
1: És akkor megfordítod a jólétet, vagy kvázi
0: figyelhányzra. Igen, így van, tehát igen.
2: Milyen anyagias babonák van?
1: Az összes babona
0: minden a pénz körül forgott, érted?
2: Most csalódtam.
0: Csak a pénz, meg a csajok.
1: Hú, tegnap ettünk lencsét. Mindig csak szilveszterkor eszünk lencsét, de tegnap ettünk, de finom volt, csülöklével.
2: Akkor...
1: Miért kerül sok családban lencs az újévi asztalra? Na, ezt tudom!
2: A pénz.
0: Na jó, hát ez igen.
1: Ezt mindig tartottunk, bőséget és pénzt.
2: A pénz.
0: Megint a pénz.
1: Egyébként, igen, megint egy hirdetés.
2: Végére írt?
1: Nem, figyelj. Ah. Mit jelent a hagyomány szerint, ha valaki elkapja a mennyasszony által eldobott csokrot? Hamarosan hát, ősférjhez mehet, egy éven belül elköltözik, szerencséje lesz a munkában, férjhez mehet, jelöltük, kaptál már el csokrot?
2: Várjál, nem. Hát, Andi? Mondjuk látszik is.
0: Látszik is.
1: Andi?
2: Nem tudom.
1: Küzdjetek jobban. Az a helyzet, hogy 10-ből 10-et tudunk.
2: Komolyan.
1: Nem vagyunk babonások, de mindent betartjuk.
2: Igen, de most a Mónikájét nem olvastuk amúgy föl.
1: De
0: mondtad a Rolandnak. Én elolvastam.
2: Igen.
0: Férfi lépjen be a küszöbben.
2: Ja,
1: de ez bármikor, nem?
0: Neked is ezt kívánjuk. Új évkor.
2: Látod, ilyen hamar elfelejtettem.
0: Minden hónap elsején.
1: És ne a volt futár. Ezt a lencsés dolgot, ezt mi tartjuk. Már hogy ha egy babona van, igen, amit úgy tényleg, akkor az a lencsen állunk. Az mindig meg kell, hogy történjen. Ha valahol olyan helyen vagyunk, ahol nincsen, mert ilyen nyaralási és akkor megveszünk a konzervlencsét.
2: Nekünk vicces volt, mert Andival tavaly ugye együtt szilvesztereztünk, meg szüleinkkel, mindegy, és amikor visszamentünk a bulikáról haza, akkor tartottuk ezt a spanyol szokást, hogy ezt a 12 szőlőszemet ugye így éjféltől kezdve megeszed az asztal alatt.
1: Micsoda,
2: és gondold el, ahogy bemászunk mi ketten, és mint a hülyékettük.
1: Indulj messzebbről, mert ez nekem nincs meg, tehát kell, hogy legyen 12 szőlőszemed?
2: Igen.
0: És igen, mert csinálsz? Ez minden egyes hónapot jelképez.
2: Így van, és ahogy eljön az éjfél, úgy, hát nyilván a gongot azt nem hallod, de hogy gyorsan meg kell enni azt a 12 szőlőszemet.
0: Ez is a jólétről szól.
1: Masolával jó?
0: Há, Hát akkor ilyen
1: aszott
0: pénzed lesz.
1: Évünk lesz.
2: Hát mondjuk ezt, ja, megehetted volna így, mert látszik így az aszály, de...
1: És mi a helyzet a herékkel, a négy levelű lóhere?
0: Nem.
2: Ezt mondjuk jó, hogy kijavítottad. Tehát,
0: én nem hiszek a herékben.
1: Csak azért, mert például volt egy ilyen kis ajándékcsomag, azt hiszem a Szerencséjáték ZRT készítette össze, és abban volt olyan mag, amit hogyha elültetsz, akkor négy levelű lóherekkel ki belőle, tehát manipulálható a dolog.
0: Na, az kemény, nem. Én ez abban nem nagyon... Gyerekként persze nyilván, hogyha olyat talált az ember, akkor örült neki, de aztán ezen kívül semmi. Nálunk is tényleg a lencse. Tehát, hogy ja, a lencse. Ha nem kapunk, akkor áthívjuk a lencse Lacit. Tehát, hogy azért valaki legyen. Hogy valami legyen.
1: Vagy a lencse legyen, nem? Jó, vannak itt megoldások. Egyébként nézegetem, hogy még milyen babonák. Van, aki azt írja, hogy itt a nagymamája volt nagyon babonás. Mit adsz tovább a gyerekednek? Az még egy nagyon nagy kérdés. De igazából valahogy, hogyha az van, hogy bármelyikről megfeledkezel, úgy se lesz semmi. Tehát, hogy igazából szerintem itt csak a nép összepárosított dolgokat, hogy mit tudom én, ha megcsókolom a kéményseprőt, akkor szerencsém lesz.
2: De neki meg kell a gombját.
1: Ja, azt kell?
2: Dörzsölni, nem?
1: Meg kell nyalni a gombját.
0: Hát figyelj, Kitty! Nem tudom, hogy a kéményseprők mennyire közvetlenek.
1: Dörzsöltél már kéményseprőt?
0: De szerintem, ha máshol dörzsölöd meg, lehet, hogy azt sem veszi zokon. Ha mi dörzsöljük meg máshol, azt már lehet, hogy inkább zokon veszi.
2: Panna írja. És ez nem lesz kormos.
1: Panna írja, hogy körbesöprés. Ú, ezt nekem mondták lányok meg, hogy asztal szélére, sarkára nem ülsz, hogy valami
2: ilyesmi. Igen, mert nem mész férjhez, igen. Én soha nem ülök. Na mondjuk ez... tényleg babonás vagyok.
0: Na, most kiderül is. Tényleg. Azt se szereted, ha körbesöpörnek?
2: Nem.
0: És a körbe porszívóznak? Körbe szívnak.
1: Nekem volt egyébként olyan lányismerősöm, aki kérte, hogy söpörjük körbe. Minél többször.
2: Tényleg?
0: Ő nem akart férjhez menni.
2: És nem ment férjhez?
1: Nem. Működik.
0: Akkor működik a dolog, teszik.
1: Működik. Akkor ilyen, hogy nem tudom, Roland, neked sósan főz a feleséged?
0: Ne, finoman főz.
1: Finoman
2: ja,
1: főz.
2: Szerelmes, fizetett
0: politikai hogyha...
1: Mert itt a szerelem faktor, tehát most vagy dicséred a főzés tudományát, vagy azt mondod, hogy szeret.
0: Hát miért 13 éve vagyunk házasok, úgyhogy szerinted...
1: Figyelj, nálunk is tök jó otthon a Nokedli, a múltkor is ettem két szelettel.
2: Na és a 13-as szám, ugye?
0: 13-as? Nem, na. Egyébként én abban se hiszek.
2: Azt amúgy én sem.
1: Ez nekem olyan fura, amikor kiadják a 13. emeletet, meg nincsen 13-as ülőhely, aha, meg ilyenek, tehát hogy az nekem furcsa.
0: És hotelekben például rendszeresen ez van, hogy nincsen 13. emelet, vagy...
1: 13. Kell... havi nyugdíjat ki kéne hagyni emiatt. Ez milyen nagy baj lenne.
0: És azért ők jön, hogy bejelentenék, hogy látom, eltöröljük, mert babonások vagyunk.
1: Micsoda indoklás. Nem, és ráadásul az a baj a legtöbb ilyennel, hogy amire azt mondjuk, hogy a szerencsét hoz, az másnál meg szerencsétlenség. Igen. Tehát, ez full össze-vissza van, aki a 13-asra esküszik.
2: Igen, nekem például a péntek 13-ek általában szerencsések szoktak lenni.
1: Jó, akkor hozzunk össze egy ilyen mega gigababonát szerintem. Mit tudom én, 13 fekete macska a kéményseprő létrájáról esik lefele esőben.
0: Közben valaki körbesöpri őket.
1: Egy lerakott táska mellett.
0: Igen, ott vannak a kések keresztezve,
1: amivel beleesik a macska, és még a kenyér is feje lefelé van.

0: hiszed még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a tbusz Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Balázs Ildikó lett az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöksége ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balázs Ildikót az Osam Magyarország Kft. Eddigi vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatóját választotta a szervezet új főtitkárává. A poszton Kozák Tamást követi, aki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium kereskedelem politikáért felelős helyettes államtitkáraként folytatja pályafutását, közölte az érdekképviselet az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az új főtitkár közel 3 évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. A szakember az elmúlt időszakban az Országos Kereskedelmi Szövetség társ elnökeként vett részt a szövetség munkájában. Helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozott tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak ebben a hónapban is Kisbéren. A Családsegítő Központban augusztus 10-én, 13-án, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 16:30 között. És végezetül sport, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata 35-32-es vereséget szenvedett a román Temesvár elleni felkészülési mérkőzésen. A kék tigrisek az első félidőben még vezetéssel vonulhattak pihenőre, a fordulás után azonban a temesvári együttes megfordította és megnyerte a találkozót.
0: Időjárás.
1: Napközben még a hőségé marad a főszerep, de a napsütés sokak örömére időnként komoly felhők zavarhatják meg. A délutáni és esti órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délutánra 33-38 fok közé esik a maximum hőmérséklet. Pénteken a változóan felhős idő és a több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. 32 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra 3 perc, vidám reggelt mindenkinek, mosolygósat,
3: motorosat.
2: Motorosat, széles utat, igen, ugye ezt szokták mondani, mert egy nagyon-nagyon különleges motoros fesztiválról, de nem csak motorosoknak szóló fesztiválról fogunk beszélgetni. Egyébként, aki azért törzshallgatónk egy pár éve velünk van, ő nyilván már nem először fog erről hallani, és talán, hogyha bemondom azt, hogy itt van velünk Nagy Ákos, a Highlanders MC motoros klubnak a vezetője, és ennek a bizonyos fesztiválnak a főszervezője, akkor lehet, hogy sokaknak beugrik, hogy mi, hogy bikers, meg komrok. Igen, most már 6. alkalommal. Szevasz Ákos, jó reggelt.
3: Szia, motorra jöttél? Nem. Nem.
2: De azért most már azt gondolom, igen, hogy ez egy nagyon komoly hagyománnyá nőtte ki magát,
3: így
2: ugye?
3: Így van. Ez már a 6. évad. Úgyhogy igyekszünk mindig évről évre növelni a szintet, szélesíteni a programot, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk idén is bemutatkozni, eljönni a rádióba, beszélgetni veletek egy kicsit a fesztiválról.
4: Amúgy nagyon kevés olyan közösség és olyan jó közösség van, mint a motorosok, és nagyon erős nálatok az összetartás és összetartozás. Roland mondta, hogy nem csak motorosoknak, én félek a motorozástól, tehát hogy lehet így is csapattagnak lenni? Beülök a kis oldalkocsiba, vagy ez hogy van?
3: Nem. Tehát ez egy alapszabály, hogy illő lenne, hogy egy tagnak azért legyen motorja.
4: Tehát elég, ha megveszem, de nem megyek vele, vagy csak így tolom.
2: Viszont a fesztiválra mehetsz.
4: Mert a program meg nagyon ugye érdekel, de motorra mehetsz.
2: Oda mehetsz,
3: akkor is. Hogyha megnézed a szórólapot, ezt meg is mutatom nektek. Tehát
2: ja, mert videón is megyünk, igen.
3: Hogy nem csak motorosoknak, tehát.
2: Így van, igen.
3: Ez a fesztivál, én azt
4: de azért vegyek egy motort.
3: Hát nézd, akkor nagyobb feelingje van az egésznek, de én azt hiszem, hogyha gyalog jössz ki, akkor sem fogsz
4: mutatkozni. Hát egy babetszára talán futja.
3: De ha veszel tombolát és megnyered a gyerekvadot, akkor az stílusos.
4: Lehet nyerni ilyet?
3: Persze.
4: Az elég komoly nyeremény.
2: Azért megnéznélek a te magasságod, de mert hogy én még egy gyerekvadon még egész jól is mutatnék, stílszerű lenne.
4: Egyébként én több rockfesztiválon voltam már, és zeneileg ez hozzám közelebb áll, mint sok ilyen elektronikus dolog. Tehát, hogy nekem itt a fellépő sereg az kifejezetten vonzó.
2: Ráadásul hát igen, nagy neveket sikerült megnyerni. Én azt gondolom, igen, hogy ez egy nagyon komoly line-up lett, én ezt mondtam már neked adáson kívül is.
3: Igen, ezek van néhány zenekar, ami több mint 30-40 éve már fut, tehát igyekszünk mindig minél érdekesebb, minél öregebb zenekarokat felhozni. Tehát Moby Dick például idén ünnepi a 35. évfordulóját, úgyhogy egy 35-ös turné lesz, szóval Smici ígérget egy elég komoly akciót a színpad elé, szóval hát kíváncsian várjuk, majd mit fog leművelni.
2: Igen, és hát ugye itt lesz még a Depress, itt lesz még ugye az Aurora, a Zoral, nem sokára egyébként hívjuk Hangyát is majd.
4: És ez egyébként ez tök különleges abból a szempontból is, hogy a Zoralt nem nagyon láttam itt a környéken fellépni.
3: Igen. Felvidéken nem jellemző Zoral koncert, tehát nem vitatom, hogy volt a múltban, én nem emlékszem rá, de nagyon örülök neki, hogy a Hangyáik jönnek. A Hangyával kialakult egy egész jó kis barátság köztünk, tehát tavaly a Sing Singgel voltak kint. Úgyhogy, és szerintem jövőre is újra fogunk együtt dolgozni.
2: És akkor ugye ott van még a Romeo Vérzik, de hát nekik ez ilyen hazai pálya gyakorlatilag.
3: Igen, hát a Romeo az stabil, úgyhogy ők az egyik hazai top, azt tudnám mondani, szóval ők egy óriási sót csinálnak.
2: Igen, meg hát azért nekik egy ilyen nagyon-nagyon nagy rajongótáboruk van, én azt gondolom. Igen,
4: meg a Depressziónak is egyébként szerintem.
3: Depresszió először mutatkozik be nálunk, kimondottan örülök neki, úgyhogy egy fél éve nyomom spotin, és nagyon ráhangolódtam. Úgyhogy szerintem nagyon jó kis műsor lesz az is, energikus.
2: Igen, egyébként azért a halászfelieknek nagyon komoly, jó kis vibe van a dalaikban.
4: Vannak itt olyan programok is, amiket nem emelünk ki, mert minden korosztályból vannak hallgatóink, de az alapjáraton jellemző, hogy több férfi látogat egy ilyet, és akkor ezért kell olyan, ami egy kicsit így a nőknek is kedvez?
3: Akár igen, tehát én azt mondom, hogy nagyjából azért ez megvan osztva, mert amennyi férfi van, motorosokból nyilván is van egy adag, de ugyanúgy nők is érkeznek motorokon, úgyhogy rengeteg rocker csaj jön hozzá.
4: Milyenek a motoros csajok? Jó csajok?
3: Nem mondhatom, mert a feleségem épp otthon.
2: És biztos, hogy hallgat minket.
4: Van például Harley-s jó motoros csaj?
3: Persze, biztos, nyilván. Tehát stílusos, amikor egy nő motorozik, nekem tetszik.
2: Igen, de ők nem annyira buknának a gyerekvadra. Ezt mondom neked, Ádi, hogyha azzal így
4: megjelenek a gyerekvadra.
2: De viccelnél nem biztos, hogy minden nő rád ugrana. Igen. Jó. Na, van ugye egy jótékonysági vonulata is. Ez nálatok azért már azt gondolom, hogy tényleg szintén hagyomány, csak úgy, mint maga a fesztivál, hogy mindig van egy jótékony felhang, idén kiknek segítetek?
3: Idén a komáromi fogyatékkal élő fiataloknak és tínédzsereknek fogunk segíteni, tehát van ott egy ilyen iskola, egy ilyen napköziszerű rendintézmény, aki ezekkel a gyerkőcökkel foglalkozik, úgyhogy mi már körülbelül 10 éve látogassuk ezt a csoportosulást, vagy nem is tudom megnevezni.
2: Hát egy intézet,
3: intézményt, így van pontosan. És mindig Mikulás napra járunk ki, csomagokat hordunk nekik, örülnek nekünk, úgyhogy nekünk ez nagy örömet okoz, úgyhogy ők olyanok, hogy nagy gyerekek, aranyosak, kedvesek, jönnek oda. Múltkor is lent voltunk, égettünk egy kis gumit nekik az udvaron, zajongtunk, úgyhogy teljesen jó. Jókat beszélgettünk, hogyha megnézitek a Facebookon az oldalunkat, akkor van ott egy ilyen 10 perces összefoglaló, ahol lehet látni, hogy azok borzasztó kedves emberek. Úgyhogy kimondottan örülünk, hogy kint lesznek. Lesz nekik egy standjuk, ahova kihozzák a saját kézműves cuccaikat, és akkor én bízok benne, hogy azok a látogatók majd vásárolnak, és akkor ezzel hozzájárulnak nekik az életükhöz.
4: Ilyenkor egyébként mi a helyzet a Rócz háza táblával? Tehát írjátok, hogy Komrokt háza, vagy csináltok ilyeneket, hogy kicsit átírjátok Rokházára a dolgot?
2: Nem, rossz ötlet amúgy szerintem.
3: Nem. Ez a Rócz háza, ez egy ilyen ikonikus szó lett, ugye, mert a rancsnak a tulajdonosai, ők elnevezték maguknak ezt a Rócz házának, magát a rancsot, és akkor mink a fesztiválra ezt a nevet rákötöttük, és most már az emberek nem úgy hívják, hogy Komrok Fesztivál, hanem Rócz háza.
4: Aha. Tehát, tök jó, a Rócz Fesztivál. Nekem így is tetszik a dolog. Az érdekel engem, hogy mit kezdtek a meleg idővel. Azért most lesz egy kis enyhülés, de nyilván erre is fel kell készülni. Ez bármilyen szinten befolyásolja az ottani bulit?
3: Igen. Mert ma említettem a Rolandnak az előbb, hogy féltünk tőle, hogy meleg lesz, és mind meg fogunk halni, de hála Istennek nem, szóval holnap jön egy lehűlés, és természetesen készülünk egy pár kis medencével, tehát azok, akik szombaton kijönnek és sátorozni fognak, akkor a sör mellett egy kis csobbanás is bele fog férni. Úgyhogy...
2: De figyelj, Ákos, velem szembe jött egy kép, azért az nagyon menő, a Tom Hardy-val haverkodtál talán Kassán egy motoros fesztiválon? Tehát, hogy összefut
4: ebben a vonatban három olyan dolog van, ami kérdést követel.
2: Tom Hardy, Kassa, a motoros, tehát hogy a Tom Hardy Kassán kiköt itt a térségben egy motoros fesztiválon?
3: Igen, az egy nagy sztori volt, ugye, mert voltunk egy nagyon jó kis motoros találkozónak keleti barátainknál fent a Trita szemszínél, és elég kevés volt az ember sajnos, tehát valahogy Szlovák egyes részén ez a fesztivál vibe, ez úgy esik vissza. És akkor mondtam a srácoknak, hogy kicsit kell reklámozni, kreatívnak lenni, és akkor AI-jal csináltam egy énekörséget, és képzeld el, több mint 250 ezer megnézése volt ennek az egésznek, több tízezer reakciója, nem tudom hány megosztás, ez az emberek ezt teljesen úgy érezték, hogy ott volt Tom Hardy. Hát mondja, gyerekek, jövőre el kell menni fesztiválozni keletre.
2: Ja, szóval, úgy, hogy AI-jal volt ott, persze, a Tom Hardy. Persze. Én is, tehát simán így ránézésre.
4: Az a rögök, hogy a Roland így bevette.
2: Simán elhittem, hogy a Tom Hardy
4: volt. Én meg, amit a Roland mond, azt tényként kezelem, tehát. De figyelj,
2: igen, és akkor miért nem Hardy Tamás volt, csak igen.
4: De akkor miért nem Tom Hardy?
3: Mert azt nem generálta volna ki az AI.
2: Ja, de egyébként a Tom Hardyból kinézem, hogy eljön egy motoros fesztiválra, látod?
4: Jó húzás, meg amúgy, hogyha valaminek ilyen nézettsége meg kattintása van, mert akár el is juthat hozzá. Tehát, hogy simán benne van, hogy valaki megmutatja neki.
2: Azért az milyen lenne? Meglepetés vendégnek rájönne, tudod?
4: Jövőre leugrik.
3: Az jó tudna lenni, azt el tudnám képzelni.
4: Figyelj, tényleg rengeteg program van a koncertek, igen, mellett is. Nyilván végigfutni nem tudunk minden. Itt említetted a nyereményeket, a tombolát, úgymond, hogy van még valami, amit te kiemelnél ebből a programból, és izgalmas számodra?
3: Igen. Mindenféleképpen napközben sem fognak az emberek szombat unatkozni, mert ugye Sancho barátom, a kommentátorunk, a klubtársunk, a testvérünk, ő reggeltől fogja vezetni a programot, tehát számos vetélkedő lesz. A vetélkedőkért természetesen mindig lesz valami pici utalom. Egy kis hazai csili Edo barátomtól, egy kis felecske sör, stb. Úgyhogy hangolódni fogunk egész este, úgyhogy ha minden sikerül, akkor lesz egy sztár vendégünk is, úgyhogy ezt nem fogom elárulni.
4: Tom!
3: Mert ha sikerül. Szóval azt hiszem, hogy van mire örülni. 6 órakor kell szombaton este játszani a zene, és egész nap program felvonulás, és még nagyon fontos dolog, amit szeretnék elmondani, hogy 1 órakor indul a felvonulás a fesztivál teletéről, és 3-4-2-kor Komárnóban, tehát Szlovákiában, a Erőd melletti parkolón lesz egy ingyenes Street Fighter show, tehát egy motoros kaszkadőr show. Úgyhogy teljes mértékben díj nélkül látogatható bárkinek, úgyhogy az összes komáromit ezzel szeretném invitálni, hogy látogassatok ki, hozzátok ki a gyerekeket. Biztos, hogy óriási élmény lesz.
4: Ez de klassz. Nyilván ilyenkor nézitek egymás motorját, Téged még le tud nyűgözni valamit? Tehát tudsz olyan motort látni, vagy olyan eszközt, olyan megjelenést, ami még téged is sokkol, vagy meglep?
3: Hát nekem az anyám mindig azt mondja, hogy egy örök álmodozó vagyok, tehát mindig azt mondom, hogy csak ezt, és azt már nekem más nem kell.
4: Aha.
3: De ezt elmondom minden héten.
2: Fontos a folyamatos igen. Motiváció, ugye?
3: Fejlődni kell, és ha van motiváció, akkor van hajtóerő, úgyhogy ez hozzátartozik az élethez.
4: Ez egy ilyen motoros reflex.
2: Ez így van. Na, hamarosan akkor, most ebben a videóban el fogunk majd köszönni, ez fontos, viszont adásban folytatjuk egy pár perc, egy dal után, és itt lesz velünk Hangya az Oralból, akit jól kifaggatunk arról, hogy vajon ők hogyan élik meg, hogy látogatnak ők is ide, erre a bizonyos fesztiválra. Hamarosan tehát folytatjuk Nagy Ákossal, és becsatlakozik még Zoralból majd Hangya is.
0: Várom. Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd.

0: Itt vagyunk 2 perccel, 4:10 után, és hát 6. alkalommal ugye a Bikers és Komrok Fesztivál, és ígértük nektek, hogy ebből az alkalomból, na közben itt nekünk van egy kis technikai galibánk, de ezt mindjárt 7 perc alatt már is megoldjuk. Így van. Ezt már is megoldjuk, úgyhogy ami viszont egészen biztos, mert hogy ezt is ugye ígértük nektek, az pedig az, hogy itt lesz velünk Hangya az Oralból, aki elvileg már a telefonvonal túlsó végén várakozik. Halló, halló, jó reggelt!
1: Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Itt a Hangya a fülünkben.
0: Így van, Lévai Hangyási László, na azért hangozzon el a polgári neved is, Hangya. Na hát örömmel láttunk titeket itt a kis kreatívon, a fesztiválnak a kreatívján, és itt hát azt mondta nekünk az Ákos, hogy azért alapvetően ti ott a felvidéken már régen jártatok, így van ez?
2: Hát gyakorlatilag hát egy ilyen néhány éve, de azért nagyon régen nem, tehát egy amúgy 4-5 éve voltunk utoljára.
0: Aha, hát akkor de azért az már egy jelentősnek, a mai könnyű zenében az jelentősnek mondható idő.
2: Hát igen, de viszont egy 25 éve zenekar életében nem annyira.
0: Na hát igen, na ez a másik. Ez a másik, és pontosan erről is beszélgettünk itt egyébként az Ákossal, hogy azért egy nagyon komoly line-upot sikerült összehozni, és tök érdekes egyébként, mert hogy olyan bandákról van szó, és itt rólatok is azért, tehát hogy te is mondod, hogy 25 év, de hogy mégis ez a lendület, ez nagyon nem akar alább hagyni, tehát hogy folyamatosan van, ami újra meg újra azért hajt titeket előre, hogyan várjátok ezt a fesztivált, meg egyébként tényleg így 2,5 évtized után mi az, ami mondjuk egy zenész ember újra meg újra motiválni tud arra, hogy színpadra álljon?
2: Egyetlen egy dolog motiválja az embert, és ez nem mindenkinél jön elő ez az érzés, amikor felmész a színpadra, és a közönségnek a gyakorlatilag a szeretete, a taps az, ami motiválja az embert.
1: Egyébként
2: az, hogy még 25 év után is csinálja, várja a hétvégét, várja a próbákat, lázasan csinálja az új dalokat. Ez, aki nem zenész, az soha nem fogja tudni megérteni. Ezt azért mondom, mert a feleségem ezt nem érti.
1: Tényleg? A motorozást érti?
2: A motorozást mi azért máshogy motorozunk már, mint régebben. Aha. Tehát most nem ismerem elmondani, elektromos robogom van.
1: Ajaj!
0: Az olyan, mint az alkoholmentes?
1: Azzal jössz a fesztiválra?
2: Még annál is rosszabb.
1: Fia, akkor nem én leszek az, ami a kis mopeddel, vagy mivelem.
2: Megmondom őszintén, amikor mi nagyon keménybe toltuk, volt nekünk ez az Oral motoros hordánk.
1: Igen.
2: Emlékszem, hogy minden koncert előtt, ilyen nyári koncert előtt, itt a Csepeliek vagyunk, itt a Jimmy sírja előtt volt a gyülekező, meghirdettük, hogy aki szeretne csatlakozni, ekkor indulunk, és ilyen 40-50-en mentünk így bulikra, és tehát fantasztikus volt. De aztán tudod, nekem megszületett a kisebbik gyerek, onnantól kezdve elkezdtem egy kicsit parázni, és akkor váltottam hajóra. Tehát a benzin, ugyanúgy állok én is a benzinkutnál, és tankolom a hajóba a benzint, és ugyanaz az érzés megvan, amikor nyomom a gázt, mint amikor motoron.
1: Á, akkor a múltkor te voltál az a Shell kúton előttem egy jachttal. Igen, akkor összerakom a dolgokat.
2: Nem. Mi kannába tankolunk.
1: Ja, világos, persze. Én nagyon nagy, nem tudom, ezt hányan tudják rólam, de nagyon nagy Zorral kedvelő vagyok. Én a Flösnél kattantam rá úgy igazán a zenétekre, még annó más rádióban mi már beszélgettünk erről, de ez a Zorral életérzés, ez nekem nagyon bejön, és nagyon tetszik az, amit zeneileg létrehoztok, egy csomószor jobban szólalnak meg dalok nálatok, mint tegyük azt mondjuk az eredeti verziók. Mennyire akartok és terveztek-e ebből a mai új hullámos zenéből akár meríteni valamit? Tehát mit tudom én egyszer egy Azaria dalt átdolgozni?
2: Hát még azt, én függetlenül, én tisztelem az Azariának a munkásságát, valamilyen szinten a két gyereknek érintve is van ott az Azaria produkciónál. Most ez most lényegtelen, de igazából kezdjük azt, hogy miről is szól az Oral. Gyakorlatilag milyen mashupokat gyártunk, ami annyit jelent, hogy egy híres punk rock vampet, vampnek nevezzük azokat az előjátszott témákat, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, mint például a Smoke on the Water, a Deep Purple-től.
1: Egy jó kis AC/DC-t, igen.
2: És akkor ezt kihasználva, ez egy ilyen kis zenei legónak is nevezhetjük, kihasználva a zenei áthallásokat, oda így beszokott ugrani, hogy mi az, ami így hangnembe és tempóba passzol. És ez egy nagyon jó játék, és gyakorlatilag így is indult az Oral 25 éve, hogy először nem is gondolkoztunk mi koncertbe.
1: Jimmy dalok voltak, nem?
2: Igen, úgy kezdődött, hogy az Attila kölcsön kérte a kis stúdió szettemet, hogy egy kicsit így szórakozzon otthon, és akkor elkezdett ilyen Jimmy dalokat punk rock stílusba feljátszani. Aztán mondja, hogy így a haveroknak úgy osztogattuk, még kazettán, hogy itt a Jimmy hagyatékából előkerültek ezek a dalok, hogy eredetileg igazából ő punk volt.
1: Na jó, de nektek volt nem ez a legendás a Szigeten is, hogy felléptetek, lenyomtátok a 7 dalt, ami van, és mondták, hogy játszotok még vissza-vissza, és akkor mondtátok, hogy hát el tudjátok még egyszer ugyanezt játszani, vagy vége a koncertnek, nem?
2: Igen. De hát úgy volt, hogy hát gyakorlatilag az indította be a zenekart, hogy
1: zseniális.
2: Felhívtak, hogy tehát akkor így elküldözgettük így a cuccokat haveroknak, de ennek mindenkinek ment a saját zenekara. Tehát én akkor a Junkies menedzseltem, a Ramos Mániát nyomtam, Zero G-t, nem gondolkoztunk mi már a zenekar, de csak ilyen poénkodás volt. És ezt csak felhívtak a Szigetre, hogy szeretnék, hogyha fellépnénk a fesztivál színpadon. Hát mondom, hát igazából 7 dalunk van, nem baj, az is elég. Elmentünk a 7 dallal, egyszerűen elképzelhetetlen ováció volt, hogy vissza-vissza, és akkor jött a szervező, hogy ezt nem hagyhatjátok így, azonnal menjetek vissza. Hát mondom, akkor eljátsszuk még egyszer, oké, és akkor azt eljátszottuk.
1: Ez zseniális.
2: Mert ugyanilyen dög meleg volt.
1: Tényleg
2: és
1: zseniális.
2: És akkor az volt az a pillanat, amikor gondolkoztunk, hogy hát lehet, hogy akkor egy kicsit kéne foglalkozni vele.
1: De várjál, tudom, hogy most is éppen egy motort adsz át, tehát hogy ezzel a dolgod, úgyhogy csak hogy egy kicsit bepörgessem, bár én egyébként órákig hallgatnám ezt, hogy akkor lesz Dash meg az Aria? Valami jó kis külföldi vempel? Vagy ez nem az az irány?
2: Figyelj, én nem zárom ki ezeket a dolgokat, azt azért hozzáteszem, hogy egy az Ariát így interpretálni azért nem egyszerű dolog. Tehát az még egy kicsit melózós szerintem. De biztos, hogy vannak jó dalok, amikkel érdemes lenne gondolkozni.
0: Egyébként ez egy elismerés is, az Azaria
1: szerintem. Jó, igen.
2: Egyébként csak, hogy a régi dalokra reflektálva, tehát sokszor megköszönik a szerzők azt, hogy újra leporoltuk a dalokat, és a mai közönségnek tálaljuk.
1: Hát valaki hallgassa meg, az Én a Fodrász vagyok ott, az valami brilliáns, de rengeteg gyöngyszám van. Na és a 6. Bikers and Comrock Fesztivál kapcsán mennyire érzed azt, hogy most egy kicsit így a motoros közösségbe is beleugrasz, meg hogy jöttök ide fellépni, nagyon várnak titeket, hogy így mondjuk tegyük azt, egy 20-30 évvel fiatalabb vagy? Visszatekeredik ilyenkor az óra? Tehát, hogy mondtad itt, hogy most már hajó van, most már elektromos motor van, de most itt visszajössz az igazi motorosok közé, ebbe a közegbe is fellépsz.
2: Hát én ezt mindig is élveztem, ezt a közeget. Hát nekem az összes haverom, amikor mi elkezdtünk zenélni, ők akkor kezdtek el motorozni, és mindig így egymást így azért figyelgettük, és aztán később ők lettek a Helsinki-hez, meg lettünk az orra, de mindenki elérte az álmait. Tehát ők gyerekkorukban ezt motoros dolgokat firkálgattak, én meg zenekar neveket találtam ki, és a kedvenc zenekaraimat firkálgattam a padra. Tehát egyébként készülünk a komroki bulira, és mindjárt a második nóta, egy klasszikus rock'n'roll dal, a rock'n'rollert kaphatnék.
1: Az is jó.
0: az nagyon szuper.
1: Az is flash.
0: Hangya, köszi, hogy itt voltál, nem tartunk fel tovább, köszi, hogy meséltél, hát akkor személyesen lehet veletek találkozni a Bikers and Comrock Fesztiválon.
2: Köszi,
0: Hangya. Ciao, szép napot.
1: Hello, szia.
2: Hello, sziasztok.
1: Na, hát... Vigyetek magatokkal a powerbanket, hogyha hangjának lemerülne a...
0: Az elektromos, ha? Az elektromos motor?
1: Hát azért őt nem nevetik körbe egy ilyennel, nem? Tehát azért ő a hangja. Ő
3: igen,
1: őt.
3: Persze.
1: Ez elektromos hangja.
0: Így van, tehát a Zorral is ott lesz, ugye augusztus 7-9, tehát ugye ezen a hétvégén, így van, amíg pedig az Ekeli Rócz háza Rancson, és én azt gondolom, hogy tényleg azért egy nagyon-nagyon komoly line-up, és amit még nem említettünk, tehát ugye megy egész héten a játék a Koktélban, úgyhogy érdemes egyébként azt is hallgatni, mert ott meg ugye páros belépőket lehet nyerni a fesztiválra.
1: Ilyenkor egyébként, és akkor legyen ez mondjuk a záró kérdés, hogy az utolsó pillanatokban, utolsó napokon tudsz már egy kicsit hátradőlni, és mennek maguktól a dolgok, vagy te végig fogod melózni az egészet, illetve hogy látod most a finisht a záróvonalat? Hol tartotok, hogy a 100%-os listán?
3: Hát a 100%-os listát, hogyha vennénk, akkor azt mondom, hogy ez a szervezkedés ez mindig szeptemberben kezdődik. Januárban kapcsolunk neki, akkor indul a marketing. Tehát ma már reggel 4 órától ültem az átszélen, és vártam, hogy legyen 7 óra, hogy el tudjak indulni, mert már dolgozik az agyam, úgyhogy nem tudok pihenni.
1: És csak így lehetem, hogy
3: tehát
1: szerintem.
3: Vár ránk 4 kemény nap, 8 óra alvás, 4 nap alatt hétfőre kivettem a Szabit. Úgyhogy
0: minden
3: reinkarnáció.
1: Jó lesz ez.
3: Minden, amit lehet, elkövetek azért, hogy kedden szalonképes legyek újra munkában. Úgyhogy nyomjuk. Ez a finish, ez ilyen. Úgyhogy, de egy évig erre készülünk, örülünk neki, és akarunk egy hatalmas bulit csinálni. Azt akarjuk, hogy az emberek élvezzék, és Felvidéken megmutassuk, hogy hogyan kell egy igazi motoros rockfesztivált szervezni.
0: Hát jó bulizást kívánunk nektek! Azt, hogy azért a munka mellett élvezd is, Ákos, jó a hétvégét, mert ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, tehát a hétvégén 6. Bikers and Comrock Fesztivál, az Ekeli Rócz háza Rancson, a főszervezővel, a Highlanders MC motoros klub vezetőjével, Ákossal beszélgetünk, aki szeretne még valamit mondani.
3: Igen, hogyha most már munkánál tartunk, csak innen szeretném üdvözölni kedves feleségemet, aki éppen dolgozik, és nyom meg a szívem egy kicsinkét, és este megyünk bulizni.
1: Akkor ő érti a motort.
3: Persze.
1: Nagyon köszi, hogy eljöttél.
0: Köszi, Ákos.
3: Köszi, sziasztok.
4: Buenos Morgen! Minden hétköznap reggel a Forrás Rádióban!

0: Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora.

0: Na, hát nem kell hozzá tél, hogy jöjjenek a rionások.
1: Hát nem, de ha már tél, akkor mindenki készül arra, hogy...
2: Az utak, úgyhogy vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy aki ezidáig még nem cserélte le a téli gumiját nyári gumira, az semmi szín alatt ne induljon útnak.
1: Így van.
0: Köszönjük szépen.
1: Az MTVA múltja.
0: Random be van készítve ilyen dolgok. Erre még azért adjunk rá egy kiszelt üncit szerintem, mert...
1: Melyiket szeretnéd? Pinyakoládát ígyunk, vagy a másikat?
0: Ne legyen a pinyakoládát.
3: Sziasztok! Sok puszit küldök nektek. Sziasztok! Itt vagyunk egy medenceportin, finom pinyakoláda koktélt iszom. Egészségetekre! Mondjuk el arabul is. Szaha!
1: Jelentsen az akármi.
0: Egyébként várjál, ha már a Tünci itt a koktélozást emlegeti, meg nyár, meg medence, meg hasonlók. Gyerekek, vasárnap folytatódik a Forrás Rádió strandturnéja, úgyhogy személyesen találkozhatunk a Gyémántfürdőben.
1: Vasárnap, de szépen átvezetted.
0: Vasárnap délután, kiszelt Tünci nem lesz velünk.
1: Vagy ki tudja.
0: De ki tudja, így van.
1: Igen.
0: De lehet, hogy koktélok lesznek.
1: És hogyha bemész a medencébe, akkor egy dologra vigyázz.
0: Erre?
1: Nem, várjál, melyik az a gomb? Hülye angol billentyűzet.
4: Ugye a lebukás miatt mondom én inkább azt, hogy ne.
1: Belemegy a klór az orrodba,
0: ja,
1: ha lebuksz. Na, lényeg a lényeg. Nagyon jó lesz a strand turnénk ezen állomása, és ebben a melegben egyébként sokkal elviselhetőbb a nap a Forrás Rádióval, és DJ-t is viszünk.
0: Bizony, két DJ is ott lesz, úgyhogy az első, tehát tele leszünk DJ-kkel az első felében, tehát játszik majd két órát DJ Bóli barátunk, aztán pedig majd Zimmerer Tomi. Úgyhogy igazán különleges strand turné, készülünk nyilván helyi játékokkal is, lesz majd quiz, lesznek zenés játékaink, úgyhogy mindenképpen jó lesz, és még a Bálint Lackó habtestét is meg lehet csodálni.
1: Igen, ez egy igazi medencebóli buli lesz, és tudni kell, hogy ha nincsen elég víz a medencében, akkor a Zimmer.
0: Te jó ég. Te leszel holnap?
1: Egyébként pénteki angulaton van nagyon, csak ez a szóvíz csütörtök, bocsánat. Viszont hoztam egy hírt még a végére, amit el akartam mesélni, ez lesz ma a nap híre, és hát én tegnap megszakadtam otthon, mikor ezt olvastam. Egyrészt nagyon sajnálom azokat, akik ebben részt vettek, másrészt annyira morbidul vicces a dolog. Képzeld el, hogy az történt, hogy tegnap beindult a fűtés egy panelházban.
0: Szerencsétlenek!
1: Vasi panelben történt a dolog, amikor harmadfokú hőségriadó volt, 40 fokban elindult a fűtés ebben a panelházban, a Váci Mihály utca 30-ból jelentkeztek egyébként, hogy probléma van, és hát ugye a szombathelyeknél nem olyan hirtelen reagáltak a központban, tehát az történt, hogy hétfőn este beindult a fűtés, az összes radiátorcső elkezdte ontani magából a meleget, még ehhez képest is, ami amúgy is van, és hiába tekerték le szerencsétlen lakók ott a kis tekerőt, akkor is ugyanúgy fűtöttek a csövek.
0: Atya úristen, szerencsétlenek. Hát gyakorlatilag szaunák voltak a lakások.
1: És képzeld el, fölhívták ott a központot, hogy azonnal csináljanak valamit, mert hogy ezt nem lehet elviselni a nagy hőség miatt, és akkor mondták, hogy hát majd hamarosan majd küldenek valakit, és akkor mondták, hogy nem, most küldjenek. Volt olyan, aki idős néni klíma nélkül, fűtéssel, bekapcsolt fűtéssel és kiskutyával próbálta átvészelni, és kedd délelőttre elhárították végül a problémát, de senki nem magyarázta meg, hogy mi is történt itt valójában.
0: Atya úristen.
1: Na de hát... ezt hogy csinálják? Már hogy ugye az van, nem? Hogy itt ilyenkor elvileg nem állnak készen fűtésre a csövek, tehát hogy az télen is egy hónap még átállnak, meg beállítanak mindent. Ez hogy lehet?
0: Hát lehet, hogy még a szakembereket is meglepte a rendszer.
1: Semmit nem mondtak az okokról.
0: Figyelj, nagyon durva. Tehát most gondolj bele, hogy eleve van bent a lakás, ha nincs klímád, meg még akkor is, ha próbálod egy kicsit hűteni, lehúzod a redőnyt, stb. De hát akkor is, én nem tudom, 26-7-8 fok van, most erre még rányomják a fűtést, hát akkor ott ült például a szegény néni, meg a kiskutyája egy ilyen hát 30 plusz fokos lakásban.
1: Hát egyet lehet ilyenkor csinálni, mert ugye vannak ilyen helyek, ahova el lehet menni, klimatizált helyek, amiket így hőségriadóban, meg ilyen harmadfokon el kiírnak, csak hát szegény néni most azt hol kutatja ki?
0: Hát igen, vagy még esetleg tudod, vannak olyan rokonok, akikhez át tud menni.
1: Igen, de közben meg az is benne van, mit reagált a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., hogy benne van a hiba, tehát olyan nincsen, hogy valami nem hibásodik meg, és itt azt mondták, hogy jelen esetben a mechanikus elzáró szerkezet hibásodott meg, ezért az extrém külső hőmérséklet hatására a gravitációs áramlás útján a melegvíz sűrűsége kisebb, mint a hideg, és úgy beáramlott. Tehát benne van a rendszerben, hogy hiba történik, de ez egy milyen szerencsétlen egybeesés.
0: Még jó, hogy azt nem mondták, hogy ingyen szauna, a szolgáltatást majd kiszámlázzuk a következő hónapban.
1: Az milyen lenne, hogyha a fűtési költségeket most itt meglátnák a számlán, hogy jó, föltekerték a fűtést? Nyáron, amikor amúgy is nehezebben kezeljük?
0: Milyen kis huncut lakóközösség? Na ennek meg lesz az ára.
1: De egyébként mit csinálnál? Tehát, hogyha nyilván éjszakára nem tudsz kimenni, nálatok is vannak gyerekek, tehát, hogy ott valószínűleg rokont hívsz és átmész hozzá, nem? Mert most hétfőjel hova mész?
0: Hát körülbelül igen, ezt tudnám intézni.
1: Vagy hogy bírnád ki otthon? Ki a teraszra? Mondjuk ti kimentek a kertbe, de hogyha ilyen panelban laksz, akkor ki tudsz menni a teraszra nagyjából? Tudsz-e valamivel hideget generálni?
0: Hát nem, mert most érted, keringeted a levegőt a ventilátorral, hát azzal nem vagy előrébb. Tehát, fú, te fogalmam nincs. Lement az egész lakóközösség, lent aludt a játszótéren. Körülbelül ezt tudom elképzelni.
1: És még ott is meleg van. Ez igen. Milyen szürreális hír, nem?
0: Nagyon, nagyon durva.
1: Befekszel a kádba egy kád hideg vízbe, azt talán tudod.
0: Na, szóval, ja igen, tényleg, esetleg ezt tudod, vagy esetleg tényleg bevizezed a pizsamát, vagy amiben alszol, esetleg az ágynemű, tehát ideig, óráig talán segít az is. Na, úgyhogy innentől kezdve, drága hallgatók, úgy tessék megbecsülni az otthoni hőfokot, hogy mindig abba gondoljatok bele, hogy de legalább nem megy a fűtés.
1: Lesz még rosszabb, nem? Tehát, hogy így kell hozzáállni. Amúgy egyre melegebb és melegebb van, de állítólag ma van a csúcs. Tehát, hogyha ezt ma még átvészeljük, akkor holnaptól enyhülés érkezik, meg amúgy nyár van. Ne dolgozzatok, menjetek strandra, mondjátok a főnöknek, hogy kértek ilyen fröcskölőkaput.
0: Párakaput mindenhova?
1: Párakaput, dinnyét meg sört.
0: Ja, igen. De egyébként azt nézem, hogy valóban ilyen 39-40 fokot mérhetünk ma. Holnapra viszont már csak 32-t jeleznek, és van esély záporra. Hideg front zivatarokkal ez érkezik a holnapi napon.
1: Igen, viszont már most is 33 fok van, szóval legyetek elnézők. Én például simán elfogadom, ha egy postás sörözik, miközben kiszolgál.
0: Igen, meg elnézem a miniszoknyás lányokat is, ha úgy van.
1: Buszsofőrök is egészen nyugodtan. Nem. De tényleg, amúgy a mai napot szerintem ki lehet bírni akkor, hogyha délután szundizol, meg elmész a strandra.
0: Körülbelül, igen. És akkor hétvégén ilyen 32-33 fokot mérünk majd. Én azt gondolom, hogy az már tényleg nagyon-nagyon kellemes, az az igazi szép nyári idő, és vasárnapra például ragyogó napsütést mondanak, és tényleg 32-33 fokot jó lesz velünk strandolni szerintem vasárnap délután.
1: Igen, úgyhogy mindenki menjen oda a strandra, hallgass ott a Forrás Rádiót, és ha jól tudom, akkor lesznek DJ-k, lesz műsor, de lesz nyereményjáték is, szóval lehet nyári Limited Edition Forrás Rádiós cuccokat összegyűjteni, hogyha valaki ügyesen válaszolni ki kérdéseire.
0: É, például annyira klassz Forrás Rádiós hűtőtáskánk van, csak mondom, hogy komplet stábla akart rácsapni, úgyhogy ezt például meg lehet tőlünk majd nyerni vélhetően ott a helyszínen. Na ennyi volt mára a Buenos Morgan, köszönjük szépen a közreműködést Kittinek, akiről kiderült, hogy talán nem is annyira babonás, mint azt gondoltuk volna, de lehet, hogy mégis.
1: És aki memóriából fújja a babonákat, és ezáltal megver minden fekete macskát és lóherét, I. és Roland. Csak beraktalak a helyre mögé.
0: Valahogy, így van. És az az ember, aki legszívesebben buszsofőrökkel menne strandolni, Rév Ládám.
1: Most, hogy így mondod, a kamionsofőröknek van ilyen tök jó csajos törölközőjük. Hátul a fülkében mindig.
0: Tényleg?
1: Ne kös rá erre semmit, jó?
0: Pedig tudnék. De szerintem ezt most inkább adjuk, engedjük el.
1: Jó.
0: Na, köszi, hogy velünk voltatok. Délután 3-tól én ugye jövök ismételten. Beat, a délután ritmusa. Hozom nektek a legújabb slágereket. Addig legyen. Hát ragyogóan szép napotok.
1: Hát után jövünk holnap még azért, jó?
0: Így van. Sziasztok. Buenos Morgan.
5: Buenos Morgan. Gratulálunk. Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok.

0: Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a tbusz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! 65 millió forint adóhiányt állapítottak meg egy gépjárműkereskedőnél. Alkotó pályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet az évemlőséről. Szalszabb a csataest lesz ma Esztergomban. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Egy gépjárműkereskedő a bevételt eltitkolva online értékesítette az Európai Unióból beszerzett autókat, az adóhatóság 65 millió forint adóhiányt állapított meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azt közölte csütörtökön az MTI-vel, annak ellenére, hogy az Unióból beszerzett gépjárműveket rendszeresen értékesítette, a kereskedő egyáltalán nem nyújtott be áfa bevallást. Az eladás online hirdetéseken keresztül zajlott, a vevők jellemzően magánszemélyek voltak. A vételárak egy része a kereskedő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be. Az eladó az értékesítésekről készpénz fizetéses számlákat állított ki, az online számlarendszerbe sem küldött adatot, próbálta teljesen eltitkolni ezeket a bevételeit. Kreatív alkotó pályázatokat hirdetett több korosztály számára a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. A vadonleső program év emlőse kezdeményezéshez kapcsolódóan. Közleményükben kiemelték, az idei pályázat középpontjában a Molnár Görény áll. A pályázók három kategóriában nevezhetnek, mindhárom felhívásra kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. A jelentkezési határidő szeptember 30-a, a pályázatok részletes kiírása és a nevezési felületek a hermanottointézet.hu oldalon érhetők el. A mai napon is marad a hőség, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, rosszulét és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége. Légzési nehézségek is előfordulhatnak, sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűzőnapon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, tanácsolja az időkép. Idén nyáron 5. alkalommal tér vissza a népszerű naplemente szalszaba csataest az esztergomi Dunapartra. A latin hangulatú szabadtéri táncos program ma 19 órakor várja az érdeklődőket az Easy Living fagylalt és találkapontnál. A részvétel ingyenes, sportcipő vagy vászoncipő viselése ajánlott. Rossz idő esetén a program elmarad.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 40 fok között alakul, késő estére 25 és 29 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok lehetnek, jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Olyanok vagyunk, mint a vízállás, bár a víznek manapság már szinte állása sincsen. Sziasztok! A Buenos Morgan ki a koktél beköszön. Indítom a 4 órásat. Kevés Dzsumával, jó sok zenével, motoros játékkal és bulvár csokorral, na meg Sonny Foderával, Lotfi Begivel, Ragambo Mennel. Sonny Fodera pedig kezdjen a Thinking About House, rádiózz velem!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Sony Fonera, Jazzy és D.O.D. a közösük a Sunday volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, kereken 5 órában, egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Kevés dumával, jó sok zenével, mindez és persze Tamással. No meg a következő órától már 2 órán keresztül a motoros játékkal. Figyelni kell a motor bum bum bum effektet, aztán természetesen küldeni az üzit. Na a részleteket hozom majd a következő órában. Addig viszont tuti, hogy jön a Bulvár Csokor, benne a Valmar. Mi a helyzet a srácok házatáján? Kiderül, ígérem, nem sokára. Szomorú, milyen nehezen tanuljuk meg a türelmet. Hermann Hessenek köszi a mai napi koktélos bölcsességet, és mi igaz, a türelem az egyik legnehezebben tanulható dolog, bár tudom, most kapok millió SMS-t, hogy ó, de hogy is, én nagyon türelmes vagyok. Jó, értem én. Köszi, hogyha küldöd. Adele és az Oh My God, itt lesz Lala Young, Timbaland, Justin Timberlake-kel közösködik, és Nelly Furtadóval, a Last Frequencies és Callum Scott közös pedig most dobom feléd. Csak slágerek közt itt a Where Are You Now?
1: Like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

híreket keresek addig. Jó hírem van, neked semmit nem kell keresned, főleg nem hírt a Valmar házatájáról, mert hogy én hozom nem sokára a bullát csokorban. Addig, Elia, itt lesz Alessio Armin from Hurennel, David Letta.

és persze, hogy a Summer Jam volt a tiétek. A tavalyi évből érkezett. A nap 24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiváló dalok itt nálunk. Mondanám bátran csak slágerek. Ez a Cocktail kereken 5 órában, kevés zsumával, jó sok zenével és bullacsokorral. Itt van a Valmar. Valkusz Milán nemrég teljesen váratlanul kikotyogta a piszkos anyagiakat. Azaz, hogy elképesztő már pofátlanul hatalmas jogdíjakat kaszálnak a Maris Petivel közös meg a slágerük az Úristen után. De ha ez nem lenne elég a feszültséghez, a nyári hajtás kellős közepén júliusban hirtelen módosítaniuk kellett a menetrendet, és átrakták a Vajda Hunyad várába tervezett nagy koncertjüket. Ráadásul a bulvár sajtó azonnal megírta, hogy a hirtelen jött koncert közlemények miatt tiszta pánik tört ki a rajongó táborban, mert mindenki azt hitte, hogy ennyi volt, és végleg feloszlik a duó. No, én ilyesmi több nem félek. Mind a ketten laza srácok, jó fejek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ők, hát nem is még 100-at, de legalább 50-et tudti, hogy együtt fognak tölteni, és hogy produkálnak a színpadon. Na, ezt mindjárt mutatom, itt lesz Lady Gaga, jön a Fader és az Offenbach közös, elsőként pedig a felálló mellé odarakjuk a bulvár csokorban szereplő Valmart. Tiétek a Pezsgő Eső!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

lettél, kereken 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Zártam az első órát, jön Kitty, aztán nyitom a másodikat Leonival és Easyvel. Egy kis rock and roll, na hagyj jöjjön!

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! Kapitány István szerint az erőművek termelnek az import biztosított, hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpontfejlesztő központ harmadik szemeszterére, diák piknik lesz Tatán. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Az erőművek termelnek az import biztosított, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán csütörtökön. Ma is nagy meleg lesz, így az önkéntes fogyasztás csökkentésre ma is szüksége van az országnak, fogalmazott kapitány István. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpontfejlesztő központ harmadik szemeszterére, a kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az egyszülős csillag pont, írták hozzátéve, hogy a központ az elmúlt egy évben bizonyította létjogosultságát, már a közel 60 család kapcsolódott be a programba, és több mint 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Folytatódik Tatabányán a nyár esti vetítések programsorozata a Vértes Agórájában, ma este 8:30-tól a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes. Tataváros Diák Önkormányzata partner szervezeteivel együttműködve idén is megszervezi a diák pikniket, melynek holnap a Kőfaragó házad otthon délután 5 órától. A nyáresti rendezvény olyan élményeket kínál a fiataloknak, mint a Fellner kilátó megtekintése, zumba, interaktív játékok, malom és darts verseny. Malom és darts verseny, csokoládékészítés, baleset és bűnmegelőzési programok. A diák piknik fő attrakciója a fényfestés lesz, melyben fiatal tatai művészek alkotásai is részt vesznek, emellett felép majd a láthatárzenekar is. A helyszínen saját képeslapot készíthetnek a diákok egy szelfigéppel, a szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes programra.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 40 fok között alakul, késő estére 25 és 29 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok lehetnek, jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Egészen 3 óráig lehetünk együtt, ebben Bulvárcsokor ugyancsak érkezik, benne pedig Zayn Malik, és elindítom a motoros játékot, nem sokára az effektet is mutatom, na meg regélem, hogy mi a történet. Figyelj majd, Quarter Hit, Christopherrel, Bella Perch, Nolan Pure, Leoni és Jeezy, velük kezdem a blokkot, jön a Rock

Heat, Christopher és James Cadburn közös Summer Night volt a tiétek. Hát nem tudom, hogy ennyire meleg Summer Night-ra gondoltok-e, mint ami például tegnap volt. Cocktail kereken 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Szomorú, milyen nehezen tanuljuk meg a türelmet. Hermann Hessenek köszi. Német svájci író és költő volt, akinek művei az önkeresés, a spiritualitás és az emberi lélek mélységeit járják körül. Bulvár Csokor, Zayn Malik érkezik ebben az órában, kiderült, hogy nem is volt szerelmes Gigi Hadidba. No, a részleteket ígérem, hogy hozom nem sokára, addig pedig elindítom a játékot, mert hogy van még 2 darab páros belépőm, amit ma és holnap mindenképpen oda kell, hogy adjak valakinek. Hogy hova szól? Jogos a kérdés, a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócz házra. 0620-9478-9478-5-ös a számom. Na, ide kell elküldened a motor szót, természetesen a neveddel egyetemben, amikor meghallod a motor effektet. Ez körülbelül ilyen lesz, hogy de mindjárt mutatom is. Oké, szerintem tök egyszerű a történet, úgyhogy mindenképpen ajánlom. Augusztus 7-8-9, Ekel, Rózsaház Arancs. Na, mutatom az effektet! Ha ezt hallod, jöhet az üzenet! Stadium X, Sam Martinnal, Szigala és Elair, Bóniám, Rhea Bari, pedig Kis Kevin Maris Petivel. Az újdonság, az elszáll, az idő repül. Csak slágerek közt küldöm.

a Stadium Rex, Sam Martin és Azaria triumvirátustól a Heaven-t hoztam 3 évvel ezelőttről érkezett. Koktél, kevés zsumával, jó sok zenével, 3 óráig tölthetjük együtt az időt, augusztus 6-án, csütörtökön, amikor is ledobták az első atombombát pont 81 évvel ezelőtt, na és ugye emiatt a mai nap a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, akkor, amikor elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal, tehát a www. 91-ben történt mindez, és itt vannak a Berták, valamint a Bettinák, ők ma névnapot ünnepelnek,

óráig tölthetjük együtt az időt. Ígértem neked Bulvár Csokrot, a Parancsolj, Zayn Malik benne. Ki gondolta volna, ugye, hogy miután valaki éveken át énekel nyálas, szerelmes dalokat, tetováltatja barátnője szemeit a mellkasára és családot alapít vele, utólag benyugi, hogy hát figyelj tesó, ez csak egy fellángolás volt. Zayn szavai szerint az a 6 év Gigivel nem igazi szerelem volt, úgy fogalmazott, idézem, lehet, hogy akkor azt hittem, de ahogy idősödöm, rájövök, hogy talán csak vágy volt, talán valami más, de nem szerelem. Persze, biztos csak a testét használtad. Csúnya fiú! Na de azért, hogy mentse, ami menthető, gyorsan hozzátette, hogy Gigit őrült módra szereti és tiszteli, hiszen ő adott életet a közös kislányoknak, Kájnak, de a romantikus mindent elsöprő szerelem szerinte teljesen hiányzott. Na ezután pedig szépen burkoltan elismerte azokat a pletykákat, miszerint nem volt épp mint a pasi, és a sevelet se nélkület kapcsolatuk alatt más nőkkel is flörtölt a színfalak mögött. Zayn Malik, nem vagyok büszke rád. Bár a hangod miatt igen, mindjárt megmutatom milyen. Felix Jan Sophie Ellis Baxterrel érkezik, a Years and Years is képviseli a csaksláger kategóriát, itt pedig Zayn Malik alias Zayn, egy jó kis lassú csakslágerek közdobom itt a Time for

Imre, Alice Tükörországban a betétdal a Pinktől, a Just Like a Fire volt a tiétek. Ezzel zártam a második órát a Cocktailban, nyitom a harmadikat, jön ki a legfrissebbekkel, aztán az Opexből a The Chemical Brothers.

0: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, szia Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál! A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startoló

0: Tatabányánál, Bábolnál. Ottali.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a tbusz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Ideiglenes forgalmi rend változás várható Esztergomban. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Jó hír, hogy már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte a miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. A Paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre, fogalmazott Magyar Péter. Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4%-kal naptárhatástól megtisztítva 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit is. Mertette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5,1%-kal bővült, az üzemanyag kiskereskedelemben 0,2%-kal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Esztergomban a Kisduna sétány 12-es szám alatti Eitzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási munkák miatt augusztus 7-én, vagyis holnap reggel 7 órától délután 2 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétányt a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszán. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felüli oldalán biztosított lesz, a lakosság türelmét és megértését kérik. Több meleg rekord is megdőlt szertán, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Megdőlt a valaha mért legmagasabb minimum hőmérséklet rekordja. A budapesti Jánoshegyen reggelre csak 28 fokig hűlt le a levegő. Ez az adat új fővárosi, egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekordot is jelent. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt, a fővárosi napi legmagasabb maximumot, 41,1 fokot pedig Újpesten.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett a délután folyamán már megszaporodhat a gomoly felhőzet, az esti órákban északnyugaton, majd a Dunántúl teljes területén feltámad, majd meg is erősödhet a szél. 39 fokig melegszik ma a levegő, éjszaka aztán elvétve kialakulhat egy-két helyi zápor az országban. Pénteken napos, gomoly felhős időben szorványosan, nagyobb számban a Duna vonalától keletre eső területen várható zápor.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Folytatódik a motoros játék, tessék majd nagyon fülelni, mondom a részleteket, és persze itt lesz a bulvár csokor is Amy Winehouse-zal, aki ugye már 15 éve nincs velünk, viszont a bulvár az még mindig bulvár. Kecáj, Gabriella, így adal jön, Dash Young Fry-jal, Kygo, és persze a The Chemical Brothers, ígértem, hozom, itt jön a Go!

a Ketszáj, tőlük pedig a Gabri Ella volt a tiétek, a tavalyi évben érkezett ez a forrás, benne a koktél, az 5 órás, kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással. Folytatódik a motoros játékunk ebben az órában, úgyhogy nagyon kell fülelned, a motor effektet természetesen hozom majd két dal között egyszer csak megszólal. Nos, neked abban a pillanatban el kell küldened, na jó, nem pont abban a pillanatban, valamikor el kell küldened a motorszót a 0620-97-8-97-85-ös számunkra a neveddel egyetemben természetesen. A nyeremény pedig egy páros belépő a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócz Háza Rancsra. Ez a hétvégén lesz, 7-én, 8-án és 9-én Pokolgép, Depresszió, Romeo vérzik, hagyd ne soroljam, keressetek rá a Facebookon. Ez tehát a játék, na és jön a Bulvár Csókor is, benne Amy Winehouse, aki ugye már régóta nincs köztünk, viszont nem csillapodnak a kedélyek, majd mesélem ezt is. Szomorú, milyen nehezen tanuljuk meg a türelmet, Hermann Hesse. Köszi szépen a mai napi koktélos bölcsességet. Jön a Lucas Graham, itt lesz a Switch Disco és Tones & Dye újdonság. Aló a Black Who egy nagy klasszikot hoz. ATB és Topic, no meg E7S. A jó lavval bombáz most. Csak slágerek közt a tiéd.

az előző három perc a Lucas Grammy volt itt a forráson, Love Songs így a dal, csak slágerek közrepítettem. 5 órában kevés zsuma és sok zene, meg motoros játék. Küldd el, ha meghallod a motoreffektet, a motorszót a 0620-9749485-ös számunkra, akár kisbetűvel, akár nagybetűvel, teljesen mindegy. Ja, és legyen benne a neved is, köszönöm, 1:30 környékén pedig sorsolom majd a páros belépőt. Bulács akkor ígértem, nos, ha úgy gondoltátok, hogy Amy Winehouse emléke körül végre szent a béke, hát nagyon nem telt el 2 hét az énekesnő halálának 15. évfordulója óta, és már is egy olyan mocskos bírósági ügy zárult le, ami elől még a brit bulvár lapok is elfordítják a fejüket. A sztori lényege a következő. Amy apja, Mitch Winehouse korábban beperelte lánya 2 legjobb barátnőjét, Naomi Perryt és Catriona Curlyt, azzal vádolta őket, hogy Amy halála után titokban elálverezték a sztár személyes ruháit és tárgyait, a pénzt pedig jól zsebre vágták. Csak hogy a bíróság kimondta, az apa gátlástalanul hazudott, és a vádak teljesen alaptalanok voltak. A londoni főbíróság szerint amúgy az apa pontosan tudta, hogy a lányok ártatlanok, és a pert csak azért indította, hogy anyagilag és lelkileg is félemlítse, tönkretegye a kiszolgáltatott nőket. No és itt jön a suszpoén, az apa persze elbukta a pert, a bíróság büntetésből rávert a lányok teljes ügyvédi költségét, így most közel 1,3 millió dollárt kell kicsengetnie a saját zsebéből. Megérdemelted a puci, nesze neked! Bulvár Csokor, benne Amy Winehouse, jön mindjárt a Buenos Morgan visszatekintő, Majkáról lesz szó, tudjátok, őt most jól megfenyegették, emiatt nem lépett fel, na hozom a részleteket nem sokára, Lontfi Begi Andi Buraival, Six City Dua Lipával, Calvin Harris Jazzyvel, Amy Winehouse pedig Jay-Z-vel. A Rehab érkezik, kapjátok egyből a kereskedelmi szünet után,

0: létünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
5: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
6: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Fibegés, Búrai, no persze, hogy a menedék volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam a tavalyi évből. Ez a koktél, kevés duma, jó sok zene 5 órában, előttem pedig 4-ben a Buenos Morgan, a reggeli ébresztő produkciónk Rolanddal és Ádámmal. Ilyenkor napközben pedig a viccesebb részek tuti, hogy előkerülnek, így lesz most is. Majkáról lesz szó, akit ugye megfenyegettek, emiatt Sepsi Szentgyörgyön jól nem lép fel. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egy pánik hangulatot láttam mostanában, a Majka megfenyegetését. Az durva.
3: Ja, nem
2: egy koncert.
3: Nem meg hogy... Sepsire, ugye? Azt hiszem.
2: Igen, és azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha, tehát gondoltam, hogy ezt beemelem ide neked, hogyha egy ilyet kapsz, akkor tényleg az van, hogy akkor nem. Mert azt mondta, hogy azzal indokolja, kapott egy SMS-t, hogy ott megfenyegették, hogy valami revanst vesznek valami korábbi sztori miatt, és azért nem megy, meg azért ijed be, mert hogy aki küldte, az tudta az ő magántelefonszámát. Jó, hát szerintem azért annyira nem nagy punsz, tehát hogy ki lehet deríteni, azért kis ország vagyunk, mindegy, de tudta azt is, hogy merre vonul majd a konvoj, hogy hol szállnak meg, és hogy hol fognak ebédelni. Tehát, hogy túl sok információt tudott állítólag. Szerintem ezt kiderítem holnap Pápai Jocziról is a következő koncertjénél. Tehát azért a magyar celeb világban ilyen dolgokat kideríteni nem annyira nehéz.
3: Hát igen, tudod, csak amíg, tehát az, hogy kapsz egy névtelen kommentet mondjuk a Facebookon, vagy az Instán, vagy bárhol, ami mondjuk ilyen fenyegetőző, úgy általánosságban valaki egy ilyet bedob, az azt mondom, hogy azért, ha valaki egy ilyen kaliberű híresség, mint a Bajka nyilván, akkor ez neki majdnem, hogy csak megsekottja. De amikor már valaki tényleg benfentes infókkal rendelkezik, hogyha komolyan gondolná, akkor akár még tudna mire alapozni, hogy ezt megtegye, na akkor az, én is azt gondolom, hogy egy fokkal veszélyesebb, és nyilván lehet, hogy mondjuk a család is megy vele. Na akkor viszont én se kockáztatni.
2: És akkor ott van, de nem az az ötleted ilyenkor akkor egyből, hogy oké, akkor megváltoztatjuk a szállodát, megváltoztatjuk az útvonalat, és viszünk mondjuk egy biztonsági őrt.
3: Nem, mert hogyha ő megszerezte ezeket az infókat, akkor simán megszerezheti a módosított infókat is.
2: Minden esetre nekem vannak gyanúsítottjaim, mert kijött a Forbes-nak a listája, hogy kik a legértékesebb celebek 2026-ban, és még mindig Majka vezet, de ott van mögötte Szoboszlai. Nekem gyanús.
3: Berágott. Berágott. Liverpoolban írt egy SMS-t.
2: Én Majkát eddig az elmúlt néhány évben, mert hogy negyedszer zsebeli be ezt a címet, Azaria és Sebessén Balázs tudta csak lenyomni, aztán ezek is hol vannak most már, nem?
3: Egyébként az egy érdekes dolog.
2: De ez tök érdekes. Igen, mondjad.
3: Van egy konkrét világsztárunk, a Szoboszlai Dominik. Mert egyébként mondhat rá bárki, bármit, a Szoboszlai Dominik világsztár. Tehát a Liverpoolnak az egyik legjobb focistája, angol top csapat, angolban Premier League bajnoki cím, stb. Stb. Tényleg világsztár a futballban most már, ez nem túlzás.
2: Igen.
3: Hogy akkor... Tehát klasszikust idézve, miből számolta ki? Matematikusan? Megkérdezném ezt azért a bulvár újságírótól, hogy elé teszi, és nem, tényleg nem degradálva a Majkát.
2: Ráadásul ez tényleg egy Forbes lista. Azt el tudom képzelni.
3: Hát akkor ráadásul nem is bulvár újságíró.
2: El tudom képzelni amúgy, hogy tényleg itt csak a celebségi faktort nézik. De hát akkor is a Szoboszlainak milyen bevételei vannak abból, hogy csak megjelenik a chips reklámban, már mindent ő árul.
3: Figyelj!
2: Várj, megyek lejjebb. Itt van a harmadik helyen van most a Balázs. Azt nézem, itt imádom egyébként a sztorin találtam, a sztoris újságírás is zseniális, figyeld ezt a mondatot? Csak hetedikként került nő a listára, Molnár Áron követi a listán. Jó, de nem mindegy, a...
3: Áron nem túl rövés.
2: Kormányváltás egyik szóvivője Molnár Áron követi, aztán jön Azaria, Tilla, és a listán első nőként hetedik helyen Ördög Nóra, és szorosan a nyomában ott liheg Liptai Klaudia.
3: Értem, tehát hogy Liptai Klaudia az ördöget követi?
2: Igen, jó.
3: Ez milyen eladhatóból látszik, kreálók, igen.
2: És ugyan a tavalyi listát is Majka vezette, utána Azaria, de Jákob Zoltán és Marics Peti, akik tavaly benne voltak a 10-ben, idén nem fértek bele.
3: Ezután küldök mindjárt egy sajnálkozó üzenetet.
2: Jó, de egyébként láttál most rá a videókat a Jákob Zolival, tehát már nem lehet megismerni, addig plastikázták. Tehát lehet, hogy csak nem ismerik fel.
3: Kik a neték? Ki ez a csávó? Nem ismerem.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Mark Ellentis, David Vett és Lil Mix közös Heartbreak Anthem volt a tiétek, 5 évvel ezelőttről hoztam, apropó 5-ös, 5 órában. Kevés duma, jó sok zene ez a koktélén, Tamás, köszi, hogy itt vagy. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán az Offenbach és Justin Chasso közös Vian lesz az Over You.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
6: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 1 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! A napi maximum hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius fok volt tegnap. Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia. A hőségriadó idején változnak Tatabánya egyes helyi buszjáratainak indulási időpontjai. Már is jövök a részletekkel, ha Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A napi maximum hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius fok volt tegnap, azaz szerdán, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, Kékestetőn 1 Celsius fokkal maradt el. A napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb 31,4 fokos értéktől. A napi középhőmérséklet szerdán több helyen 30 fok felett alakult. Ez egy átlagszám, ami számításba veszi az éjszakai és hajnali hőmérsékleti adatokat is. Ezek alapján a legmelegebb nap Sopronban volt 32,6 Celsius fokos napi középhőmérséklettel. Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia, helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozót tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Ivica Dačić szerb belügyminiszter közlése szerint a tárca minden rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrást mozgósított. Az oltásban több mint 80 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Vajdaság erdői vállalat munkatársai vettek részt. A földi egységeket helikopterek támogatják. A hőségriadó idején változnak Tatabánya egyes helyi autóbuszjáratainak indulási időpontjai. A menetrendi változások augusztus 8-áig lesznek érvényben biztosan. Az érintett járatok módosított menetrendje megtalálható a tbusz.hu oldalon. És végezetül sport, a Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zsábrét a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek 3. fordulójában, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A párharc első szerdai felvonását Korbu Máriusz 65. percben lőtt gólja döntötte el. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A tovább jutó a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért. A vesztes átkerül a Konferencia Ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie a liga szakaszban való részvételért.
0: Időjárás.
1: Forró napunk van, a csúcsérték döntően 40 fok körül alakul, és újabb hőmérsékleti rekord is dőlhet. Többnyire napos idő várható, képződő komoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor és zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nos, hölgyeim és uraim, ebben az órában már odaadom valakinek a páros belépőt a Komrok Fesztiválra, úgyhogy tessék fülelni, addig még van körülbelül 20 percetek, nyugodtan küldjétek a motorszót. Koktél 5 órában kevés Duma jó sok zene Tamással, Damiano, David, James, Arthur, Christina, Millian, az Offenbach pedig kezd Justin Jessóval. Jön az Over You!

és Neil Rogers, a Talk to Me volt a diétek, a tavalyi évből hoztam az újdonságot. Ez a Forrás Rádió, benne a koktél, 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és a motoros játék nyereményének a sorsolásával már ebben az órában. A következő megszólalásban tudni kiderül, hogy ki lesz a páros belépő. Hogy hova? Mondom, a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra, az Ekeli Rócházar Rancsra. Úgyhogy addig még van pár percet, hogy gondolod, akkor küldd el a motorszót gyorsan a neveddel. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Bulmer Csókor, a következő fél órában tuti, hogy itt lesz benne egy újdonság, úgyhogy legyen újdonság csókor. Az egykori Ring My Bell született túljá egy jó voltából. No, a dalt is hozom persze, és mesélek mindenképpen, mind az eredetiről, mind pedig az újról. Addig legjobbjaink, BB Rexa, itt lesz Lion Payne, G. Balvinnal, Eva Max is énekel, a Manuel és Valmar közös pedig most dobom nektek, a Barbie jön, aki Palvin, csak slágerek.

és jó, hogy a Sacrifice 5 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail, egész 3 óráig Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Kevés dumát, jó sok zenét, és természetesen nyeremény sorsolást kapsz most, ahogy ígértem. A páros belépő rövidesen oda kerül valakihez, a 6. Bikers Komrok Fesztiválra dobom mindezt, az Ekeli Rócháza Ranchra. Ez a hétvégén lesz, ez a program a hétvégén lesz, 7-en, 8-a és 9-e. No, nem húzom az időt, itt a kis kalap, ami doboz, de fekete, mint ahogy emlegettem, belenyúlok, kiúzok egy cetlit. Zsuzsi, te nyertél, itt a motor üzenet szépen nagybetűvel. Köszi, hogy írtál, dobom neked a páros belépőt, úgyhogy a hétvégén kemény rockzene és persze motorhang fogja a dobhártyádat bombázni. Na nem egyedül, mert hogy a nyeremény páros belépő. Mindez tehát a 6. Bikers és Komrok Fesztiválra szól, az Ekeli Rócháza Ranchra. Zsuzsi, gratulálok! Az infokat küldöm mindjárt. A többieknek, akik játszottak még most velem, üzenném, hogy holnap még van egy lehetőség a páros belépő megnyerésére. Ugyancsak a koktélban, bár akkor nem én leszek, mert szabizok, de a srácok ugyanúgy hozzák a játékot. Én pedig hozom mindjárt a Ring My Bell-t, a Bulvár Csokorban szerepel majd a dal. Addig Well Hello, Nebulóza, BB és Jackson Wang, no meg Grumi Tyler Show-val a kereskedelmi szünet után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
3: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
2: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.

0: Bábolnál. Ottali.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-ig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fel, hello, na meg a sokszor volt már így, 11 évvel ezelőttről érkezett ez a Forrás Rádió, benne a koktél, kevés duma, jó sok zene, és Bulvár Csokor, ami most ugye újdonság Csokor, nos ennek kapcsán előkerül a Ring My Bell című dal, amit egykoron 1979-ben Anita Ward-től kaptunk. Egy igazi diszkó klasszikusról beszélünk egyébként. Nos, gondoltátok volna, hogy nem kriptóba vagy lottóba kell fektetni a pénzeteket, hanem egyszerűen csak be kell nyomni egy 47 éves diszkó himnuszt reggelente, mert a Z generáció szentül hiszi, hogy Anita Ward slágere a Ring My Bell egy valóságos Matrix hack, ami gazdagságot és szerencsét hoz a házhoz. A dolog amúgy akkora őrületté nőtte ki magát, hogy még Paris Hilton is feltűnt egy videóban, ahol erre a dalra kolompolt a New York-i tőzsde épületében. És képzeljétek, emiatt a dal digitális eladásai és streamelései a tízszeresére ugrottak. Anita Ward pedig évtizedek után újra a Billboard listák legtetején találta magát. Sőt, elterjedt egy pletyka, hogy a nevadai kaszinókból állítólag kitiltották a dalt, mert a játékosok túl sok pénzt nyertek, miközben ezt hallgatták a fülesükön. Bár erre persze bizonyíték nincsen, viszont mítosznak zseniális. No és itt van a manchesteri rapper H, aki alig néhány hete jelentette meg a legújabb nyári klubslágerét, ez az R&B, alias Ring My Bell, ami pont ezt a zseniális fülbemászó diszkó alapot dolgozza fel, igen modern köntösben. Bulvár Csokor, ami most újdonság Csokor volt, bocsánat, sokat beszéltem, de szerintem tök érdekes volt. 50 Cent mindjárt Snoop Dogg-gal, jön a PIMP, Karol G is énekel, itt pedig H az újdonsággal, jön az R&B, alias a Ring My Bell.

0: Ilyenek a fiú barátok. Selena Gomez és a Boyfriend 6 évvel ezelőtt hoztam. Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene. A következő még mindenképpen a miénk. Hozom Pistit a legfrissebbekkel. Aztán jön Felix Jan és Sara Barrios. Mutatom!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. A külügyminiszter szerint Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham, lesz autós mozi Szőnyben. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Orbán Anita külügyminiszter azt írta csütörtökön a Facebook oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent megtegyenek annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette, a szlovák miniszter ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget. Egyelőre elmarad az albérletpiaci roham, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az egyik legnagyobb ingatlan portál az MTI-vel. A fővárosi kerületekben 5%-kal, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból válogathattak a bérlők, mint tavaly ilyenkor. A kínálat szűkülésének hátterében a kiadásból elérhető hozamok mérséklődése állhat. Ezen a nyáron nem először várja kertmozi a komáromiakat. Augusztus 8-án a Szőnyi Vásártéren autós mozi lesz, ahol 20:30-től a Jurassic World újjászületés című filmet vetítik. A 2025-ben bemutatott amerikai sci-fi kalandfilm rendezője Gareth Edwards volt. Ez a Jurassic Park filmsorozat 7. része. Az autós mozi ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. És végezetül sport, Leon Balogun személyében Premier League és Bundesliga tapasztalat a rendelkező skót bajnok belső védőt igazolt a labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC Győr. A klub honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a 38 éves nigériai származású, de berlini születési futballista a Hannover, a Werder Bremen és a Mainz csapataiban összesen 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban. Legnagyobb sikereit a skót Rangers FC színeiben érte el, 2021 és 25 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, skót kupát és ligakupát is nyert a Glasgow együttessel. A legutóbbi idényben a ciprusi Aris Limassolt erősítette.
0: Időjárás.
1: Nem lesz tartós a hétvégi felfrissülés, jövő héten visszatér a forróság. Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, ám jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Elérkeztünk az utolsó órához, sziasztok, ez a Forrás Rádió, benne pedig az 5 órás koktél, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Ebben is hozok Buenos Morgan visszatekintőt, Babonak víz lesz terítéken. Jó lesz? Én már hallottam. Chapel Room mindjárt, New Level Empire, Ellie Goulding, Felix Jan pedig kezd már is. Rádiózz velem!

Nagy kedvencem ez a dal Chaperone-tól. A 3 évvel ezelőtti Hátszukó volt a tiéd, csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, ez a 4, pontosabban bocsánat, 5 óra pedig arra hivatott, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, aztán utána pedig irány, majd haza. Neked is, nekem pedig majd ennek az órának a végén természetesen. No, de addig még sok időnk van, például na Buenos Morgan visszatekintőre is. Babona kvíz lesz terítéken, fekete macska hegyek, ó, őrület mi lesz itt. Na és őrület a mai napi koktélos bölcsességem is, szomorú, milyen nehezen tanuljuk meg a türelmet. Hermann Hesse, köszi, a memóriába fel, aztán türelem. Ha már türelemről beszéltünk, Tate McRae mindjárt énekel egy nagyot, jön Vize MC és a Bees & Honey közös, itt lesz a The Killers a klasszikkal, Jonatas pedig a Mikázával közösködik, most nagyon szeretem ezt a dalt, Checks, csak slágerek közdobom.

0: Tate McRae, és jó, hogy a Greedy 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés Duma jó sok zene Tamással és közlekedési infóval. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-esen, főleg főváros felé vezető oldalon. Tata és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Tatabányától Biatorbágyig terelésben kell ugye autózni, így aki személy autóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. A 10-es főúton pedig Pélis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett tudtok autózni. 0620-978-9785-ös a számom, ha van infótok nektek is, akkor dobjátok el, továbbítjuk, ígérem. Jó utat, és persze jó Buenos Morgan visszatekintőt hozom a következő fél órában, addig a Maroon 5, Kygo, Alan Walker, és persze a BTS a kereskedelmi szünet után a hazival közös Boy With Love érkezik. Mutatom!
1: A bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok, és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon, és személyesen a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Maroon 5 és az All Night volt a tiétek a tavalyi évből érkezett Cocktail, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsora. Köszönöm, hogy itt vagy én, Tamás. Nincs már sok időnk, ebbe viszont tudja, hogy belefér egy Buenos Morgan visszatekintő, mert hogy ugye ilyenkor elővesszük a reggeli viccesebb pillanatokat. Babona kvíz érkezik benne persze, hát fekete macskával, mert hogy miért ne? Én egyébként egy picit babonás vagyok, de nem vészesen, jó, tényleg még úgy egészségesen. Na, mutatom őket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jöjjön a nagy babona kvíz. Hát van egy olyan érzésünk, egy ilyen határozott érzésünk az Ádival, hogy közülünk messze Kitti a legbabonásabb.
3: És rosszul gondolod.
2: Tényleg nem vagy babonás?
3: Semennyire. Egy-kettő van, ami de az se korlátoz be. Úgyhogy...
4: Jó, a bekorlátozás oké, hogy az nincsen, ez tök jó hír, és ennek örülök. De mi az, ami most eszedbe jut, és amit mindig megcsinálsz? Általában mindig?
3: Aha. Hát figyelj, megcsinálni nem csinálom, csak a fekete macska az általában utána tényleg nem szokott jót hozni.
4: Jó, és akkor mit csinálsz? Tehát ott van megoldás a fekete macskára, valami hátra kell köpnöd a vállad fölött, vagy mit tudom én, átdobod a macskát a fejeden, vagy megsózol.
3: Menj a franc!
2: Azt mondja, állatvédők nem annyira lájkolnák.
4: Menj, mit lehet tenni fekete macska ellen?
3: Most...
4: Ajánljak festékboltokat?
2: Ja, következő, mit lehet tenni fekete démon ellen?
3: Jézusom, mit ír?
4: Azt a rohadt. Távolítsd el a vonzó dolgokat, ne maradjon kint macska eledel. Szerintem félreértett.
2: Úgy érzem, nem annyira vett át, hogy ez babona.
3: Elfelejtetted részletezni.
4: Macska riasztó növények. Azzal dob meg a macskát, mert most beírtam, hogy babona. Ha babonára gondolsz, sokszor bal szerencsét hoz, és itt a megoldás rögtön. 3 lépést hátra kell lépni, vagy meg kell várni, amíg valaki más megy át először. Tehát akkor Kitty, te reggel 5-kor, vagy 4-kor.
3: Jó van, nincs erre időm.
4: Várakozz.
2: De azért, figyelj, most így örülök annak, hogy mondjuk a Kitty nem vezet, mert most gondolj, mert én nyomlek satut, és akkor megvárjuk, amíg valaki eljön.
4: Egyes angol hagyományok szerint, ha egy fekete macska megjelenik egy esküvőn, az boldog házasságot jelez.
3: Na, oda megvinni kell, tessék.
2: Igen, de hát ha meg egy 20 éves fekete cicus jelenik meg, az nem feltétlenül jelent jó dolgot.
4: Mi a szerencse, nem? De hogyha esküvő megjelenik, akkor 3 lépést hátra.
2: Az biztos.
3: Jó,
2: különösen hatám, hogy a műregény.
4: Sózd be a mennyasszony. Jó, van olyan babonátok, vagy hagyományotok, ami a családban van? Tehát ami ilyen saját házilag gyártott. Úgy tudtam, hogy a Kitty
3: azért
4: talán.
3: Nem, csak most az jutott eszembe, hogy apunál például ő nem szereti ezt az előre köszöntést. Tehát, hogy ő babonás erre a születésnapra. Tehát, hogy így előre ünnepelni, tudod, ha úgy jön ki, meg nem tudom.
4: Aha. Ezt ismerem, amitől meg én vagyok rosszul, de azzal nem tudok mit kezelni, és mindig direkt dacból ellene megyek. Amikor valaki ad egy fejfájás gyógyszert, és megköszönöm, mert udvarias vagyok, és azt mondja, hogy ne köszönj meg, mert nem fog hatni. Aztán ezt tőled is hallottam meg.
2: Ez is hidegen hat. Olyan szinten nem vagyok babonás, de nálunk senki, nem babona van, nálunk rend van.
3: Ennyi.
2: Asszony intézi.
4: Jó, akkor semmi. De én azt néha magamat rajta kapom azon, hogy lekopogok valamit.
2: De azt szoktam. Azt szoktam.
4: Csak így valahogy így jön a mozdulat.
2: Igen,
4: nem tudom, a másik, ami néha így van, hogy 26-szor be kell zárnom, meg ki kell nyitnom az ajtót, mielőtt bemegyek, hogy ne öljék meg a családomat. De ez normális, nem?
3: Igen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Dal és persze a Dua Lipa Cuhar zárta ezt az órát, sőt, hát magát a koktélt is természetesen, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órásat kevés dumával és persze jó sok zenével, no meg motoros játékkal hallottátok. Köszönöm, hogy annyian írtatok, nyugi, ha nem kaptatok ma páros belépőt, akkor majd kaptok holnap, jó? Még egy utolsó lehetőség lesz előttetek, viszont nem velem, mert én holnap nem érkezem, picit elmegyek szabizni. A folytatás hozza a beatet, Jani és Roland 2 órában, majd pedig én jövök vissza 5-re, érkezem a Forrás Charterrel, benne pedig persze, hogy a netes listával a világháló legjobbjait kapjátok 7 óráig, 7-kor pedig itt lesz DJ Major Gabe a Light Sessionben. Én pedig legközelebb szombaton reggel 7-kor jelenek meg. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok, David Guetta és szia kezd. Ilyen lesz a Beautiful People, szombaton gyűszök!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
6: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
0: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár? Le-

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Törölték a rendőrség rolleres, fekete köppenyes, kaszás animációs videóját. Elrendelték a szlovénok a helyi atomerőmű minimális üzemben tartását Artvik Esztergomban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A budapesti rendőrfőkapitányság, azaz a BRFK figyelemfelkeltő videót tett közzé, amelyet azonban néhány óra után levettek oldalaikról. A rendőrség videójában a rollerek népszerűsége miatt egyre gyakoribbá váló baleseti okra, a bukósisak nélküli rollerezésre igyekeztek felhívni a figyelmet. Az animációs filmben egy fekete köpenyes csontváz várta az ikonikus kaszájával a szabálytalanul közlekedőket. A videót végül visszavonták az összes rendőrségi közösségi felületről. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a száva alacsony vízhozama és a magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Az Artvik Esztergom nulladik napi programjaként augusztus 7-én finisszázzal zárul. Csernovszki Júlia Still Mi látszom még című kiállítása a Kapcsolatok házában. A délután 16 órától alkotói tárlatvezetéssel kezdődik, amelyen Fazakas Pálma, az Emma segélyvonal szakmai vezetője beszélget az alkotóval. Ezt követően 17 órától Garam Nagy Kata költő felolvasó estje várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes. És végezetül sport, Lékó Péter és Raport Richard is tagja lesz a magyar férfi válogatottnak az üzbegisztáni Szamarkandban sorra kerülő szeptemberi sakkolimpián. A Magyar Szövetség honlapja szerint Balogh Csaba szövetségi kapitány döntése alapján a csapatot Raport és Lékó mellett Gledura Benjamin, Bánusz Tamás és Tuding Gleb alkotja.
0: Időjárás.
1: Forró napunk van, a csúcsérték döntően 40 fok körül alakul, és újabb hőmérsékleti rekord is dőlhet. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor és zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony ma is elrajtol a beat, a délután ritmusa. Hozom nektek a legfrissebb slágereket, kezdésként már is David Guetta és Sia közösét, ez a Beautiful People, a mikrofon mögött így.

Sat megy idén a francia DJ testvérpára Batica. Nemrég egyébként Belgiumban játszottak egy hatalmas fesztiválon, és hát családi bulivá avanzsálták az egészet, mert hogy anyukát és apukát is magukkal vitték. Na nálunk ők nem jönnek, mármint anyuka és apuka, de a Batica igen. Ez már is a Beach.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Hello, szia, Bábolna és környéke! Most szombaton buli van a tónál. A nyár kedvenc szuperbulia vár mindenki csodás környezetben a szabad ég alatt, Bábolnán, a Green csónakázó tónál. Korai kezdés, 21-kor startoló

0: Bábolnál. Ott Ali.
1: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Az elmúlt percekben Hollandiába ruccantunk ki, Ziggy in the house. Neki egyébként Edwin Burgers, a rendes polgári neve, egy holland DJ producer. A folytatásban pedig már is a jungle-lel pörgünk tovább. Ez a Someday Somewhere.

0: vége a Beat első órájának, azonban még 60 percen keresztül hozom nektek a legfrissebb slágereket, a legújabb kedvenceket. A hírek után teljes egészében forog majd Calvin Harris-től az Ocean. Mutatok belőle már is egy rövid részletet.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra, MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Kósa festékboltban Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, jó csütörtököt, szép délutánt kívánok. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Halmentés történt a tatabányai síkvölgyi tóban. Próba üzemben elindult Kína legészakibb nagysebességű vasútvonala. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm emelkedett. Az emelkedő tendencia tovább folytatódott, olvasható a kormány.hu oldalon, a hőségriasztásról csütörtök délelőtt kiadott jelentésben. Azt írták, a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok volt. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állomásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton át tartalékként jelezték. Halmentés történt a tatabányai síkvölgyi tóban, számolt be róla a kemma.hu. A beavatkozásra a tó egyes számú kisebb vízfelületénél volt szükség. A nyári aszály miatt a vízszint csökkent, a víz kezdett bezöldülni, algásodni, és fennállt annak a veszélye is, hogy oxigén hiány alakul ki. Tömbölyi Csaba, a Síkvölgyi Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta, hogy a helyzet miatt a Magyarországos Horgász Szövetség szakembereivel egyeztettek, majd közösen döntöttek a halak áttelepítéséről. A mentés során a horgászok a háló kifogott halakat először kosarakba helyezték, majd a speciális szállítójármű tartályaiba kerültek. Ezekben a tartályokban oxigéndúsítják a vizet, így a halak biztonságosan eljuthatnak új helyükre. A halaknak nem kellett messze utazniuk, a síkvölgyi tó 2. számú tavába telepítették át őket, ahol jobb körülmények között folytathatják életüket. Próbaüzemben elindult Kína legészakibb nagysebességű vasútvonala. A 318 km hosszú vasútvonalon a vonatok legfeljebb óránként 250 km-es sebességgel közlekedhetnek. Üzembehelyezése után a Harbin és Yichun közötti menetidő a jelenlegi mintegy 7 óráról körülbelül 2 órára csökken. És végezetül sport, a magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A görög bajnoki címvédő klub csütörtöki közlése szerint a magyar bajnoki aranyérmes Győrtől megszerzett középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Az AEK-nek komoly esélye van a Bajnokok Ligája főtáblájára is. A selejtező utolsó fordulójában a bolgár Levski Sofia vagy a kazah Kajrat Almaty lesz az ellenfele.
0: Időjárás.
1: Nem lesz tartós a hétvégi felfrissülés, jövő héten visszatér a forróság. Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, ám jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

minden hétköznap délután 3-tól 5-ig hozzuk nektek a legújabb slágereket, a legfrissebb kedvenceket. Ezt a 60 percet Calvin Harris-szel indítjuk, jön már is az Ocean. A mikrofon mögött még mindig ÉSK.

0: dientes. Enséñame los.
1: Ez a Beat. Friss zenék, jó hangulat, két órában. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Rádió mindig veled, a folytatásban egy kis K-pop, jöjjön a fiktív fiúbanda, a K-pop démon vadászok, animációs, zenés, fantasy filmből, bizony ők a Sacha Boys, már is érkezik a Soda Pop, itt a Beatben a délután.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
1: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
1: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Ne feledd, a helyszín Gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Ha egy igazán jó barátnős estére vágytok, megvan a következő programotok. Nevetés, titkok és egy este, amiről még napok múlva is beszélni fogtok. A Loft, avagy csak a barátnőd ne segítsen. Egy színházi vígjáték, ami a nőkről szól, de valahogy mégis mindig a férfiakról. Augusztus 14-én 20 órától a Tatai Szabadtéri Színpadon. Jegyek 5000 forinttól a hellotata.hu oldalon és személyesen a Tatai Malomkertben.
2: Rendkívüli helyi buszmenetrend Tatabányán az extrém meleg miatt. Augusztus 5-től 8-áig, szerdától szombatig az 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es és 11-es helyi járatok rendkívüli menetrend szerint közlekednek. Bővebb információ a tbusz.hu honlapon és a T-busz Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.

Benne pedig pörög a beat, a délután ritmusa. A folytatásban egy különleges kollab érkezik. A The Superman Lovers és a One Republic álltak össze. Ebből született a Starlight. Ez jön már is. Itt a Forráson. Csak slágerek közt.

hazai kedvenccel folytatjuk itt a Beatben. Jöjjön az idei év talán legmegosztóbb hazai újdonsága. Kóbor Léna dolgozta fel az Omega klasszikusát. Hát nyilván a családi hagyományok okán ez már is a Gyöngyhajulány 2026-os verziója.

0: Ennyi volt már a Beat, a délután ritmusa itt a Forrás Rádióban. Tudjátok jól, mindig veled, mindig veletek vagyunk. Nézzük akkor a mai nap hátralévő menetrendjét. A következő 2 órában Zimmerer Tomi veszi át a stafétát, és hozza nektek a chartert, majd pedig este 7 órától jön a Light Session. Csütörtök van, úgyhogy DJ Major Gabe lesz a mai napi rezidensünk, tehát este 7 és 9 között. Én holnap reggel 6-tól érkezem legközelebb, természetesen a Buenos Morgenben, Réd Ládival együtt ébresztünk majd titeket. Addig is álomszép estét mindenkinek, az elmúlt 2 órában Éjjel Solandot hallottátok.
1: Hangolódj velünk a bulira, az ország legismertebb DJ-vel.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Startoljatok! A 6. Bikers és Komrok Fesztivál augusztus 7-e és 9-e között vár az Ekeli Rócház Arancson. Pokolgép, depresszió, Rómeó vérzik, Moby Dick. Bőgő motorokkal megcsap a szabadság szele idén is.
5: Irány a Highlanders MC Facebook oldala.
4: 6. Bikers és Komrok Fest, ahol a rock életre kelt.
6: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép csütörtök délutánt. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti frakció csoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban, második világháborús robbanótestet találtak a Dunánál Komáromban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei Szabó Istvántól. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújtosó Andrea frakcióvezető ma. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. A Tisza frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben munkaszolgálatosként a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. A Magyar Vegyipari Szövetség, vagyis a MAVESZ tagvállalatai csaknem 200 megawattal csökkentették villamos energia felhasználásukat, és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkenés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki, közölte a szervezet ma az MTI-vel. A rendkívül alacsony Duna vízállása újabb veszélyes második világháborús robbanótestet hozott felszínre Komáromban. A monostori erőd bástyájánál egy család bukkant a gránátra, a helyszínt lezárták, a tűzszerészek pedig további lőszereket is találtak a meder átvizsgálása során.
0: Időjárás.
1: Forró napunk van, a csúcsérték döntően 40 fok körül alakul, és újabb hőmérsékleti rekord is dőlhet. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor és zivatar.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friend.

Szép délutánt, a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a visszatek rovat és Teddy Swims, mert hogy a 20. a Mr. Noidal, és Zimmerer Tamás vagyok.

20. héten Mr. Teddy Swims, a dal pedig a Mr. Know-it-all volt. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatek rovat is. A következő órában már tudja, hogy kapjátok Luis Fonsi és Daddy Yankee közösét, a Despacitót. Itt lesz DJ Major Gabe, tőle pedig majd a Light Session-t kapjátok 7 és 9 óra között. Előtte Tom Holland és Zendaya, egy nagyon aranyos pillanatról regélek, figyeljetek majd nagyon. Itt lesz Lady Gaga is, és persze ide pakolom Ed Sheerant is, a vörös hajú pop bárót. Addig pedig legjobbjaink Tom Novitól egy nagy klasszik, a halott pénzt pedig már is kezd. Jön a gyerekek a 19. a héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem is a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Minden csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 18.

18-án Louis és Bezagy a Get Lucky, a Forrás Rádiót, benne a hétköznapi slágerlistát, a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a netes lista. A folytatásban jön a vörös hajú pop báró, egy gitárral a kezében persze. Ő Ed Sheeran. Még júliusban a San Diego-i fellépésén hirtelen leállította a showt, és bevallotta a mikrofonba a több tízezres tömegnek, hogy mocsok módon féltékeny volt a TikTok sztárból lett Grammy jelölt Alex Warren elképesztő slágerére, hát persze, hogy az Ordinaryre. Na de ahelyett, hogy duzzogott volna, fogta magát és felhívta Alexet a színpadra egy teljesen váratlan, zseniális közös duetre. Sőt, ha ez még nem lenne elég nektek, a hétvégi Santa Clara koncertje előtt a plázában még egy hivatalos Ed Sheeran hasonmás versenyt is rendeztek, ahol több mint 100 vörös parókás srác próbálta meggyőzni a zsűrit. De miért csak parókás? Hát a vörös legyen már igazi, nem? Na mindegy, jöjjön Ed Sheeran itt a netes listán, a 17. az Azizám.

0: A Hertz és Purple Disco Machine Call a Wonderful Life-ot kaptad a 14. a héten. Ez a charter, persze, hogy a hétköznapi slágerlista, a netes pörög egészen 7 óráig, mert hogy ettől a héttől már 5 és 7 között jelentkezünk ezzel a programmal. No, és Lady Gaga-val is, na nem 5 és 7 között, hanem most. No, képzeljétek, a hölgy lezárta hivatalosan is a Grammy díjas Mayhem korszakát a vörös szőnyeges Los Angeles-i premieren, ráadásul a pop császárnő egy drámai vörös ruhában és egy gigantikus éjfekete parókában vonult fel, a legszerencsésebb rajongóknak pedig exkluzív fotókönyveket osztogatott, de a színfalak mögött még ennél is szaftosabb dolgok forognak. A pletykalapok szerint Gaga már gőzerővel szervezi a titkos esküvőjét vőlegényével, hát persze, hogy Polanskival. Olyannyira benne van a buliban, hogy nemrég élő adásban kért felkérést Bruno Mars-tól, hogy segítsen kiválasztani a tökéletes romantikus dalt az oltárhoz vezető útra. Bruno pedig azonnal a Risky Doll című szábát dedikálta a szerelmeseknek. Na, mondtam én, hogy az Ordinary után a Bruno féle Risky Doll lesz a következő esküvői őrület. Őt hozom, na nem Bruno-t, hanem Lady-t, aki Gaga, a The D-Dance most a netes listán a 13.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek! Ez a forrás!

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra, üdvözlöm Önöket, szép csütörtököt. Olaszországban tovább tart a hőhullám, Esztergom városa segítséget nyújtott Párkánynak, felavatták a kisbéri csodaló emlékművét. Jövök már is a részletekkel, ha Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek, közölte az egyik természetvédelmi szervezet ma. Vörös kód van érvényben az egész országban, a városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol a hőmérő higanyszála 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Esztergom megyei jogú város önkormányzata 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Párkány városának, a júniusi tűzben megrongálódott Barta Gyula galériának és a Danubius mozinak otthont adó történelmi épület felújítására és helyreállítására. A mostani mintegy 6735 eurónak megfelelő összeg eddig a legnagyobb adomány, amely a tűzesetet követően megnyitott nyilvános adománygyűjtő számlára érkezett. A helyreállítást ugyanakkor számos magánszemély, vállalkozás és önkormányzati vezető is támogatja. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, hangoztatta a 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó zárómiséjén Assisiben ma. Az egyház fő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. Felavatták a kisbéri csodaló emlékművét, számolt be róla a kemma.hu. A magyar galopsport legnagyobb alakja Imperiál emlékművét a versenyló szülőhelyén Eteapáti pusztán helyezték el. A kisbéri napok keretében áthatott alkotás a legendás telivére a kisbéri csodaló mellett a helyi lótenyésztés évszázados öröksége előtt is tiszteleg. Kevesen tudják, de a magyar galopsport és a hazai lótenyésztés aranyoldalai 1000 szállal kötődnek a kisbéri térséghez. Ennek az örökségnek az egyik legkiemelkedőbb alakja Imperiál, a legendás versenyló, aki pályafutása során nem csak itthon, de a nemzetközi porondon is páratlan sikereket ért el.
0: Időjárás.
1: Nem lesz tartós a hétvégi felfrissülés, jövő héten visszatér a forróság. Szombatra 29 és 34 fok közé mérséklődik a nagy meleg, ám jövő héten újra 35 fok fölé megyünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedike héten Ray és a Where is my husband. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök lévén persze, hogy a netes kedvencekkel. A visszatek rovat is itt lesz mindjárt a tiétek, Luis Fonsival és Daddy Yankee-val. A Despacito érkezik, DJ Major Gabe is 7 és 9 között. A Light Session 2 óráját kapjátok tőle. Zendaya pedig Tom Hollander hoz egy aranyos pillanatot. Itt fogok majd nyálazni, kérem szépen. Annyira romi lesz. Addig pedig legjobbjaink Alex Warren mindjárt, Jennifer Lopez és David Guetta pedig kezd. A Save Me Tonight érkezik ma a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időt!

8. Alex Warren és a Fever Dream, a 7. pedig Swift kisasszonnyal randiztatok. Az Alpalight volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne a Charter, köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok mindenképpen, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma, péntek pedig Dance Chart, és ugye nem feleditek, ettől a 7-től 5 és 7 óra között jelentkezik ez a program, tehát egy órával hamarabb kezdek. No de vissza a visszatek rovathoz, 2017 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten itt a netes listán Luis Fonsi és Daddy Yankee közöse volt az első, íme itt a Despacito.

Cross Amsterdam és Louise Arsonza, valamint Willy William, a My Oh My volt a tiétek, egy újdonság kedvenceim közül. Csütörtök netes lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Taylor Swift-tel robogunk, a The Fate of Ophelia érkezik, ez a hatodik.

Anthony-ken Taylor Swift, a Fate of Ophelia volt a tiétek, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, ebben a két órában hozom ám a slágerlistákat, ma éppen a világháló legjobbjaival, Diazzal és Mentával például. Tényleg, a méreg az ötödik.

dallamoknak rangsora lenne? Ja, várj! Pont ezt csináljuk! Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással!

Shakira és persze Burna Boy, a Die Die volt a tiétek, az idei foci VB hivatalos himnusza. No kérem, a szerelmesek himnusza vajon mi lehet? Hát tudom, akár az Ordinary is, na de kanyarodjunk el most daltól. A lényeg az, hogy szerelmesek. Tom Holland és Zendaya, ők mindenképpen, és nem csak a mozi vásznon, hanem a való életben is az egyik legkedveltebb sztárpár. A Pókember vadonatúj nap promó körútja során ismét sikerült elbűvölniük a rajongókat egy apró, de annál meghatóbb gesztussal. Egy friss interjúban a műsorvezető elmondta, hogy nem csak Hollywood egyik legerősebb párosának tartja őket, hanem kedvenc munkatársai is, hiszen évek óta remekül dolgoznak együtt. A dicséretre Tom és Zendaya egyszerre mondta köszönetet, majd ösztönösen megfogták egymás kezét. Jaj, de édik! A rövid jelenet persze pillanatok alatt bejárta a közösségi oldalakat. Nos, úgy gondolom, hogy ez a néhány másodperces jelenet ismét bebizonyította, hogy Tom Holland és Zendaya természetes összhangja továbbra is a rajongók egyik kedvenc témája. Nos igen, nem mindegy, hogy erőltetve fogjuk meg a másik kezét, mert meg kell, vagy spontán jön és nyúlunk és fogunk és simogatunk bármi. No, ide értsetek, amit akartok. Nagy Bogi Dessel, bocsánat, véletlenül pont ide mondtam, hogy értsetek, amit akartok. Jól leszek újra, így a dal, a netes listán, na

Mars és az I Just Might itt a második helyen. Te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönöm, hogy itt voltál eddig, maradj mindenképpen, mert hogy már is az első helynél vagyunk. Ez ügyben pedig itt a netes listán Bibi Rexát és a Faithless-t emlegethetem. A mai némből van a New Religion. Deep.

az első ezen a héten Bibi Rexa és a Faithless közös Neural Lesion. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd a klubok kedvencei. No és Taylor Swift, valamint Travis Kelce. Képzeljétek el, a csaj nincs jóban az úr csapatának barátnőivel. Na, holnap megtudjátok a részleteget. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdi.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 7, üdvözlöm Önöket. A napi maximum hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-ok volt tegnap. Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia. A hőségriadó idején változnak Tatabánya egyes helyi autóbusz járatainak indulási időpontjai. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. A napi maximum hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-ok volt tegnap, azaz szerdán, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, Kékestetőn 1 Celsius-okkal maradt el. A napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb 31,4 fokos értéktől. A napi középhőmérséklet szerdán több helyen 30 fok felett alakult. Ez egy átlagszám, ami számításba veszi az éjszakai és hajnali hőmérsékleti adatokat is. Ezek alapján a legmelegebb nap Sopronban volt 32,6 Celsius okos napi középhőmérséklettel. Országszerte erdőtüzekkel küzd Szerbia, helikoptereket is bevetettek a szerbiai tűzoltók az országszerte tomboló erdő és bozót tüzek megfékezésére. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Ivica Dačić, szerb belügyminiszter közlése szerint a tárca minden rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrást mozgósított. Az oltásban több mint 80 hivatásos és önkéntes tűzoltó, valamint a Vajdaság erdői vállalat munkatársai vettek részt. A földi egységeket helikopterek támogatják. A hőségriadó idején változnak Tatabánya egyes helyi autóbusz járatainak indulási időpontjai. A menetrendi változások augusztus 8-áig lesznek érvényben biztosan. Az érintett járatok módosított menetrendje megtalálható a tbusz.hu oldalon. És végezetül sport, a Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zsábrét a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A párharc első szerdai felvonását Korbu Máriusz 65. percben lőtt gólja döntötte el. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A tovább jutó a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért. A vesztes átkerül a Konferencia Ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie a liga szakaszban való részt. Vételért.
0: Időjárás.
1: Forró napunk van, a csúcsérték döntően 40 fok körül alakul, és újabb hőmérsékleti rekord is dőlhet. Többnyire napos idő várható, képződő gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor és zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc. Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Jótékonysági akcióból megvalósult új segédeszköztárolót adtak át Komáromban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak. Fölényes győzelemmel jutott tovább a Dorogi Bányász FC, megnyílt a 23. Tatai Művészeti Tábor. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. augusztus 6-án csütörtökön. A Tatabányai Léleksegítő Alapítvány mindig is a fogyatékkal és különlegességgel élők segítésén munkálkodott. 2018-tól lépett be az autizmus, amelynek keretében elindult a Kékmadár Szülőklub, mondta Sugár Gabriella, az alapítvány elnöke.
3: Ez volt az első klubunk. A Kékmadár közösség zárt és nyílt csoportja is működik. A zárt csoportnak most már, amit két évvel ezelőtt újra gondoltunk és újra elindítottunk, hogy úgy mondjam, ismét 200 fölötti a tagok száma. Ez azt jelenti, hogy 200 fölötti család, érintett család a tagja jelen pillanatban a zárt csoportnak, és van olyan család, nem egy, nem kettő, ahol több autizmus diagnózis is van a gyerekeknél, tehát több gyerek is kapott autizmus diagnózist. Az ÉBEK volt a következő klubunk 2021-ben, ha jól emlékszem, érdekesen bekötött emberek klubja, ez kamasz klubnak indult. Az ÉBEK még mindig ugyanúgy, ugyanazzal a létszámmal működik, természetesen van, akik jönnek, van, akik elmaradnak egyes foglalkozásokon, és folyamatosan havonta találkoznak, nyaranta vannak egyéb találkozási pontok is. Aztán a felnőtt klubunk indult el másfél-két évvel ezelőtt, felnőtt autizmussal élők a tagjai, és tavaly év vége fele indult el az új kamasz klubunk. 4 klubbal működünk jelen pillanatban, és minden klubtag a kevés támogatási igényű autizmussal élőkhöz tartozik, és minden klub vezetője szakember, autizmus specifikus szakember, gyógypedagógus, akik rendszeresen ott vannak a fiatalokkal, és különböző programokat, eseményeket találnak ki nekik. Nálunk a nyár sem uborka szezon, nyáron is folyamatosan találkoznak a klubok, mert hogy ezt igénylik a klubtagok, hála Istennek, ennek nagyon örülünk, és ugye az ÉBEK művészeti napok az mindig egy plusz szervezési feladatot ad nekünk ilyenkor, illetve a klubvezetőnek. Budapesttől kezdve Komáromon át Győrig, tehát különböző településekre viszik már a fiatalokat, és hát gyakorlatilag a fiatalokkal rakják össze a programot, és ez egy óriási dolog. És ugyanez jellemző egyébként a többi klubra is. Családi napokat szervezünk ilyenkor is, meg ősszel, hát amikor az idő engedi, ezek ilyen kirándulós, ismeretátadós, ismeretszerzős, de egyébként meg szalonnasütős, jó érzésű, kellemes együttlétek.
2: Átadták Komáromban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Komáromi Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata számára a jótékonysági akcióból megvalósult új segédeszköztárolót. Még az év elején a Past Vibes Street Band együttes jótékonysági koncertet adott a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A koncert teljes bevételét az MMS Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata kapta. Ravaszné Takács Márta intézményvezető elmondta, a befolyt összegből egy névtelen támogató, valamint egy ellátott családjának nagylelkű hozzájárulásával kiegészítve sikerült megvásárolni egy kerti tárolót. Az alap elkészítését és a tároló összeszerelését önkéntesek végezték el, akiknek ezúton is hálásan köszönik a munkájukat. Az elkészült tároló ma már segédeszköz raktárként szolgál, így a kölcsönözhető eszközök biztonságos, rendezett helyen várják mindazokat, akiknek szükségük van rájuk. Ez a fejlesztés a Komár ami közösséget szolgálja. Ravaszné Takács Márta intézményvezető kiemelte, köszönet a Past Vibes Street Band együttesnek a jótékonysági koncertért, a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Háznak a helyszín biztosításáért, minden támogatónak, az ellátottak családjainak, az önkénteseknek és mindenkinek, aki jelenlétével vagy adományával hozzájárult ehhez a példaértékű összefogáshoz, közölte Komárom városa közösségi oldalán. Augusztus 3-án délelőtt a Városháza dísztermében nyitották meg az idei 23. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábort, melyben tatai, szőgyéni, szovátai és magyar-kanizsai diákok alkotnak és ismerkednek egymással. A megnyitó Mihly József polgármester elmondta, a tábor célja a kezdetektől fogva az, hogy a tatai és kárpát-medencei testvér településeinkről érkezett fiatalok találkozzanak, ismerkedjenek, közös élményeket szerezzenek és erős barátságokat kössenek. Az idei táborba 7 szőgyéni, valamint 6-6 szovátai és magyar-kanizsai gyermek érkezett a városba. A foglalkozásokat ebben az évben Tatáról Gutai János, Gutai Jánosné, Juhász Tíme, a Gíber Lilla, Szőgyénből Baracska Árpád, magyar-kanizsáról pedig Kormányos Kávai Lívia és Frank Sörös Melinda vezeti. A táborlakók legtöbb foglalkozásának a Bláti iskola kollégiuma ad majd otthont, de a programok érinteni fogják a kőfaragó házat és több külső tatai helyszínt is. A 2026-os tehetséggondozó művészeti tábor nyilvános záró kiállítását augusztus 8-án szombaton 13 órától rendezik a Menner Bernát zeneiskola hangverseny termében, ahová szeretettel várják az érdeklődőket, írja a tata.hu. Az Art Week Esztergom 0. napi programjaként augusztus 7-én finisszással zárul Csernovszki Júlia Still Me, Látszom még című kiállítása a Kapcsolatok házában. A délután 16 órától alkotói tárlatvezetéssel kezdődik, amelyen Fazakas Pálma, az Emma segélyvonal szakmai vezetője és mentálhigiénés szakember beszélget az alkotóval. Ezt követően 17 órától Garam Nagy Kata költő felolvasó estje várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Augusztus 8-án ismét oroszlány ad otthont az 5. Nemzetközi Cigány Dalnapjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán 19 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Romano Drum Trio 20 órától, majd 21 órától a Majimo Gypsy Mo gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvény ingyenesen látogatható. És végül sport, Fölényes győzelemmel jutott tovább a MOL Magyar Kupa első fordulójából a Dorogi Bányász FC. A Dorogi együttes augusztus 2-án vasárnap a Győr-Moson-Sopron vármegyei 3. osztályban szereplő Bágyokszovát SL vendégeként lépett pályára, ahol 13-0-ás sikert aratott. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn bejelentette, hogy a rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztja az MB3 eredetileg augusztus 5-ére kiírt 2. fordulóját. Ennek megfelelően a Dorogi Bányász FC királyese elleni idegenbeli bajnoki mérkőzését augusztus 12-én szerdán 17 óra 30 perctől rendezik meg Szombathelyen. A hétvégi 3. fordulót ugyanakkor a tervek szerint megtartják, így a bajnokságban előbb a 3., majd ezt követően a 2. fordulót játsszák le, közölte a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. augusztus 6-án csütörtökön. További kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

óra rezidense DJ Major Gabe. Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a csávon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: És most
1: indul
0: egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Egy pánik hangulatot láttam mostanában, a Majka megfenyegetését. Az durva.
2: Ja, nem, igen,
1: nem egy koncert.
2: Nem meg hogy... Csepsire, ugye? Azt hiszem.
1: Igen, és azon gondolkoztam, hogy vajon, hogyha... Tehát gondoltam, hogy ezt beemelem ide neked, hogyha egy ilyet kapsz, akkor tényleg az van, hogy akkor nem. Mert azt mondta, hogy azzal indokolja, kapott egy SMS-t, hogy ott megfenyegették, hogy valami revanst vesznek valami korábbi sztori miatt, és azért nem megy, meg azért ijed be, mert hogy aki küldte, az tudta az ő magántelefonszámát, vagy szerintem azért annyira nem nagy punsz, tehát hogy ki lehet deríteni, azért kis ország vagyunk, mindegy, de tudta azt is, hogy merre vonul majd a konvoj, hogy hol szállnak meg, és hogy hol fognak ebédelni. Tehát, hogy túl sok információt tudott állítólag. Szerintem ezt kiderítem holnap Pápai Jocziról is a következő koncertjénél. Tehát azért a magyar celeb világban ilyen dolgokat kideríteni nem annyira nehéz.
2: Hát igen, tudod, csak amíg, tehát az, hogy kapsz egy névtelen kommentet mondjuk a Facebookon, vagy az Instán, vagy bárhol, ami mondjuk ilyen fenyegetőző, úgy általánosságban valaki egy ilyet bedob, az azt mondom, hogy azért, ha valaki egy ilyen kaliberű híresség, mint a Bajka nyilván, akkor ez neki majdnem, hogy csak megsekottja. De amikor már valaki tényleg benfentes infókkal rendelkezik, hogyha komolyan gondolná, akkor akár még tudna mire alapozni, hogy ezt megtegye, na akkor az én is azt gondolom, hogy egy fokkal veszélyesebb, és nyilván lehet, hogy mondjuk a család is megy vele. Na akkor viszont én se kockáztatni.
1: És akkor ott van, de nem az az ötleted ilyenkor, akkor egyből, hogy oké, akkor megváltoztatjuk a szállodát, megváltoztatjuk az útvonalat, és viszünk mondjuk egy biztonsági őrt.
2: Nem, mert hogyha ő megszerezte ezeket az infókat, akkor simán megszerezheti a módosított infókat is.
1: Minden esetre nekem vannak gyanúsítottjaim, mert kijött a Forbes-nak a listája, hogy kik a legértékesebb celebek 2026-ban, és még mindig Majka vezet, de ott van mögötte Szoboszlai. Nekem gyanús.
2: Berágott. Szoboszlai berágott. Liverpoolban írt egy SMS-t.
1: Én Majkát eddig az elmúlt néhány évben, mert hogy negyedszer zsebeli be ezt a címet, Azaria és Sebessén Balázs tudta csak lenyomni, aztán ezek is hol vannak most már, nem?
2: Egyébként az egy érdekes dolog.
1: De ez tök érdekes. Igen, mondjad.
2: Van egy konkrét világsztárunk, a Szoboszlai Dominik. Mert egyébként mondhat rá bárki, bármit, a Szoboszlai Dominik világsztár. Tehát a Liverpoolnak az egyik legjobb focistája, angol top csapat, angolban Premier League bajnoki cím, stb. Stb. Tényleg világsztár a futballban most már, ez nem túlzás.
1: Igen.
2: Hogy akkor... Tehát klasszikust idézve, miből számolta ki? Matematikusan? Megkérdezném ezt azért a bulvár újságírótól, hogy elé teszi, és nem, tényleg nem degradálva a Majkát.
1: Ráadásul ez tényleg egy Forbes lista. Azt el tudom képzelni.
2: Hát akkor meg ráadásul nem is bulvár újságíró.
1: Azt el tudom képzelni amúgy, hogy tényleg itt csak a celebségi faktort nézik. De hát akkor is a Szoboszlainak milyen bevételei vannak abból, hogy csak megjelenik a chips reklámban, már mindent ő árul.
2: Figyelj!
1: Várj, megyek lejjebb. Itt van a harmadik helyen van most a Balázs. Azt nézem, itt imádom egyébként a sztorin találtam, a sztoris újságírás is zseniális, figyeld ezt a mondatot? Csak hetedikként került nő a listára, Molnár Áron követi a listán. Jó, de nem mindegy.
2: Áron nem túl nőjes.
1: Kormányváltás egyik szóvivője Molnár Áron követi, aztán jön Azaria, Tilla, és a listán első nőként hetedik helyen Ördög Nóra, és szorosan a nyomában ott liheg Liptai Klaudia.
2: Értem, tehát Liptai Klaudia az ördögöt követi?
1: Igen,
2: ez
1: jó.
2: Ez milyen eladhatóból látszik, kreálók, igen.
1: Igen, és ugyan a tavalyi listát is Majka vezette, utána Azaria, de Jákob Zoltán és Marics Peti, akik tavaly benne voltak a 10-ben, idén nem fértek bele.
2: Ezúton küldök mindjárt egy sajnálkozó üzenetet.
1: De egyébként láttál most rá a videókat a Jákob Zolival, tehát már nem lehet megismerni, addig plastikázták. Tehát lehet, hogy csak nem ismerik fel.
2: Kik a neték? Ki ez a csávó? Nem ismerem.
0: Buenos morgen! Minden

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

más martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitorongol, a hiúság megtett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyú,

hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap.

Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele. Well,

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a